0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: viszlek haza.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Pulzus FM.
3: Це Радіопульс. 92 FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Хейторо. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A mai napon sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjárműforgalmat Beregszászban, a Tamás Mihály utca és Korjatovics utca kereszteződésétől a Tamás Mihály és Sevcsenko utca kereszteződéséig terjedő útszakaszon, tájékoztatott a Vodokanál Kárpátvíz Kft.
4: Сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 9-ї за київським часом тимчасово буде обмежений рух автотранспорту на відрізку дороги від перехрестя вулиць Томаша Мігая та Корятовича до перехрестя вулиць Томаша Мігая та Шевченка. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпатвіз».
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 8-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 8 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський, ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna légvédelme az orosz Shahed típusú drónok mintegy 90%-át elfogja. Hozzátette, hogy az ukrán erőknek sikerült csapásokat mérniük orosz hadipari vállalatokra az ország mélyén is. Az elnök erről a Törökországban megrendezett NATO csúcs találkozón beszélt. Írja Suspilne Media. Zelenszky arra is felszólította a NATO tagállamokat, hogy működjenek együtt a ballisztikus rakéták elleni védelem megerősítésében. Mint fogalmazott, Oroszország ballisztikus rakétákkal végrehajtott támadási képessége az ország utolsó jelentős katonai előnye.
4: Президент України Володимир Зеленський заявив, що протиповітряна оборона України перехоплює близько 90% російських дронів типу «Шахед». Також президент зауважив, що Україні вдалося атакувати російські підприємства у глибокому тилу. Про це президент повідомив під час виступу на саміті НАТО в Туреччині, пише Суспільне. Він також закликав країни НАТО співпрацювати задля створення захисту від балістичних загроз. Зеленський назвав можливості Росії атакувати балістичними ракетами останньою перевагою.
3: 2026 őszétől az ukrán állampolgárok számára is életbe lép az ETIAS rendszer, vagyis az Európai Unió országaiba történő utazásokhoz 20 eurós fizetős utazási engedélyre lesz szükség. Az engedélyt a legtöbb uniós országba történő utazás előtt kell igényelni. Az ETIAS 3 évig lesz érvényes, és lehetővé teszi, hogy tulajdonosa 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napot tartózkodjon az Európai Unió területén. Munkavállalásra vagy tanulmányok folytatására továbbra is külön vízumra vagy tartózkodási engedélyre lesz szükség. A 20 eurós díj megfizetése alól mentesülnek a 18 év alattiak, a 70 év felettiek, valamint az uniós állampolgárok családtagjai, számolt be a Szlovoi Gyilo.
4: У четвертому кварталі 2026 року для українців запрацює система ETIAS – платний дозвіл для поїздок до країн ЄС. Перед поїздкою до більшості країн Євросоюзу потрібно буде оформити дозвіл вартістю 20 євро. Система діятиме 3 роки та дозволятиме перебувати в Євросоюзі до 90 днів протягом 180 днів. Для роботи чи навчання, як і раніше, потрібні окремі візи або дозволи. Від сплати звільняються особи віком до 18 років, особи віком понад 70 років та члени сімей громадян ЄС, пише слово і діло.ua.
3: A mai napon tervezett robbantásokra lehet számítani az ungvári járásban. Az ungvári járási tanács elnök helyettese Facebook bejegyzésében közölte, hogy a Rahoncai lelőhelyen tervezett munkálatok miatt délelőtt 10 és délután 15 óra között tervszerű robbantásokat végeznek. Az érintett időszakban a környező települések lakói robbanások hangját hallhatják. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne aggódjanak, a robbantások előre tervezettek, ellenőrzött körülmények között minden biztonsági előírás betartásával zajlanak.
4: На Ужгородщині сьогодні лунатимуть вибухи, пов'язані з роботами на території Оріхівського родовища. Про це повідомив на сторінці Facebook заступник голови Ужгородської районної ради. Планові масові вибухи триватимуть з 11 до 16 за київським часом. У зазначений час жителі навколишніх населених пунктів можуть чути звуки вибухів. Мешканців просять не хвилюватися, адже роботи є плановими, контрольованими та виконуватимуться з дотриманням усіх вимог безпеки.
3: Folyamatban van a beiratkozás a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeibe. Jelen állás szerint több mint 4000 tanuló kezdi meg a következő tanévet, de ez a szám még változhat. A részletekről Babják Editet, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetőjét hallhatják.
5: Július 8-ai adatok szerint a közösség oktatási hálózatában előzetesen 4262 tanuló kezdi meg az tanévet. Az első osztályokban eddig 313 gyermeket írtak be, számukra 25 osztály indul. A legtöbb első osztályos a Patusnyek-Fedér liceumban, 54 tanuló, a Sercsenkó liceumban 47 tanuló, valamint a Kossuth Lajos és a Bethlen Gábor liceumokban 32-32 tanuló kezdi meg a tanulmányait. A beiratkozás továbbra is folyamatban van, ezért az adatok még változhatnak. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben még nem tették meg, időben nyújtsák be a szükséges dokumentumokat az általuk választott oktatási intézményekbe.
4: У закладах освіти Берегівської громади триває вступна кампанія. За попередніми даними, у новому навчальному році навчання розпочнуть понад 4 тисячі учнів. Однак ця цифра ще може змінитися. Детальніше про це ви почуєте від начальниці управління освіти та культури Берегівської міської ради Бабяк Едіти.
5: Попередня мережа закладів освіти громада налічує 4262 учні. До перших класів вже зараховано 313 дітей, для яких буде відкрито 25 класів. Найбільше першокласників цього року очікується в ліцеї імені Федора Патушняка – 54 учні, ліцеї імені Тараса Шевченка – 47 учнів, а також у ліцеях імені Лайоша Кошута та імені Габора Бетлана – по 32 учні. Зарахування до перших класів триває, тому наведені показники ще можуть змінюватися. Запрошуємо батьків, які ще не подали документи, звертатися до обраних закладів освіти.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész délelőtt borult időben lesz részünk, többfelé is csapadékkal, ezért az esernyőt érdemes lesz magunknál tartani. A levegő hőmérséklete 18-20 fok között alakul a következő órákban.
4: Сьогодні у першій половині дня очікується переважно похмура погода. Місцями пройдуть опади у вигляді дощу, тож парасольки не забудьте вдома. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: el.
1: Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van az Allergia Világnapja. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet az allergiás megbetegedésekre, amelyek világszerte a lakosság közel 40%-át érintik.
4: Сьогодні Всесвітній день боротьби з алергією. Його мета – привернути увагу до цього прояву підвищеної чутливості імунної системи, від якого у світі страждає майже 40% населення.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 8-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 8 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський, Ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna légvédelme az orosz Shahed típusú drónok mintegy 90%-át elfogja. Hozzátette, hogy az ukrán erőknek sikerült csapásokat mérniük orosz hadipari vállalatokra az ország mélyén is. Az elnök erről a Törökországban megrendezett NATO csúcs találkozón beszélt, írja Suspilne Media. Zelenszkij arra is felszólította a NATO tagállamokat, hogy működjenek együtt a ballisztikus rakéták elleni védelem megerősítésében. Mint fogalmazott, Oroszország ballisztikus rakétákkal végrehajtott támadási képessége az ország utolsó jelentős katonai előnye.
4: Президент України Володимир Зеленський заявив, що протиповітряна оборона України перехоплює близько 90% російських дронів типу «Шахед». Також президент зауважив, що Україні вдалося атакувати російські підприємства у глибокому тилу. Про це президент повідомив під час виступу на саміті НАТО в Туреччині, пише Суспільне. Він також закликав країни НАТО співпрацювати задля створення захисту від балістичних загроз. Зеленський назвав можливості Росії атакувати балістичними ракетами останньою перевагою.
3: 2026 őszétől az ukrán állampolgárok számára is életbe lép az ETIAS rendszer, vagyis az Európai Unió országaiba történő utazásokhoz 20 eurós fizetős utazási engedélyre lesz szükség. Az engedélyt a legtöbb uniós országba történő utazás előtt kell igényelni. Az ETIAS 3 évig lesz érvényes, és lehetővé teszi, hogy tulajdonosa 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napot tartózkodjon az Európai Unió területén. Munkavállalásra vagy tanulmányok folytatására továbbra is külön vízumra vagy tartózkodási engedélyre lesz szükség. A 20 eurós díj megfizetése alól mentesülnek a 18 év alattiak, a 70 év felettiek, valamint az uniós állampolgárok családtagjai, számolt be a Szlovoi Gyilo.
4: У четвертому кварталі 2026 року для українців запрацює система ETIAS – платний дозвіл для поїздок до країн ЄС. Перед поїздкою до більшості країн Євросоюзу потрібно буде оформити дозвіл вартістю 20 євро. Система діятиме 3 роки та дозволятиме перебувати в Євросоюзі до 90 днів протягом 180 днів. Для роботи чи навчання, як і раніше, потрібні окремі візи або дозволи. Від сплати звільняються особи віком до 18 років, особи віком понад 70 років та члени сімей громадян ЄС, пише слово і діло.ua.
3: A mai napon tervezett robbantásokra lehet számítani az ungvári járásban. Az ungvári járási tanács elnök helyettese Facebook bejegyzésében közölte, hogy a Rahoncai lelőhelyen tervezett munkálatok miatt délelőtt 10 és délután 15 óra között tervszerű robbantásokat végeznek. Az érintett időszakban a környező települések lakói robbanások hangját hallhatják. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne aggódjanak, a robbantások előre tervezettek, ellenőrzött körülmények között minden biztonsági előírás betartásával zajlanak.
4: На Ужгородщині сьогодні лунатимуть вибухи, пов'язані з роботами на території Оріхівського родовища. Про це повідомив на сторінці Facebook заступник голови Ужгородської районної ради. Планові масові вибухи триватимуть з 11 до 16 за київським часом. У зазначений час жителі навколишніх населених пунктів можуть чути звуки вибухів. Мешканців просять не хвилюватися, адже роботи є плановими, контрольованими та виконуватимуться з дотриманням усіх вимог безпеки.
3: Folyamatban van a beiratkozás a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeibe. Jelen állás szerint több mint 4000 tanuló kezdi meg a következő tanévet, de ez a szám még változhat. A részletekről Babják Editet, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetőjét hallhatják.
5: Július 8-ai adatok szerint a közösség oktatási hálózatában előzetesen 4262 tanuló kezdi meg az tanévet. Az első osztályokban eddig 313 gyermeket írtak be, számukra 25 osztály indul. A legtöbb első osztályos a Patusnyek-Fedér liceumban, 54 tanuló, a Selcsenkó liceumban 47 tanuló, valamint a Kossuth-Lajos és a Bethlen Gábor liceumokban 32-32 tanuló kezdi meg a tanulmányait. A beiratkozás kutatás továbbra is folyamatban van, ezért az adatok még változhatnak. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben még nem tették meg, időben nyújtsák be a szükséges dokumentumokat az általuk választott oktatási intézményekbe.
4: У закладах освіти Берегівської громади триває вступна кампанія. За попередніми даними, у новому навчальному році навчання розпочнуть понад 4 тисячі учнів. Однак ця цифра ще може змінитися. Детальніше про це ви почуєте від начальниці управління освіти та культури Берегівської міської ради Бабяк Едіти.
5: Попередня мережа закладів освіти громада налічує 4262 учні. До перших класів вже зараховано 313 дітей, для яких буде відкрито 25 класів. Найбільше першокласників цього року очікується в ліцеї імені Федора Патушняка – 54 учні, ліцеї імені Тараса Шевченка – 47 учнів, а також у ліцеях імені Лайоша Кошута та імені Габора Бетлана – по 32 учні. Зарахування до перших класів триває, тому наведені показники ще можуть змінюватися. Запрошуємо батьків, які ще не подали документи, звертатися до обраних закладів освіти.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész délelőtt borult időben lesz részünk, többfelé is csapadékkal, ezért az esernyőt érdemes lesz magunknál tartani. A levegő hőmérséklete 18-20 fok között alakul a következő órákban.
4: Сьогодні у першій половині дня очікується переважно похмура погода. Місцями пройдуть опади у вигляді дощу, тож парасольки не забудьте вдома. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

hullamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Іван Цуро. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van az Allergia Világnapja. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet az allergiás megbetegedésekre, amelyek világszerte a lakosság közel 40%-át érintik.
4: Сьогодні Всесвітній день боротьби з алергією. Його мета – привернути увагу до цього прояву підвищеної чутливості імунної системи, від якого у світі страждає майже 40% населення.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 8-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 8 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський, украин елнök, kijelentette, hogy Ukrajna légvédelme az orosz Shahed típusú drónok mintegy 90%-át elfogja. Hozzátette, hogy az ukrán erőknek sikerült csapásokat mérniük orosz hadipari vállalatokra az ország mélyén is. Az elnök erről a Törökországban megrendezett NATO csúcstalálkozón beszélt. Írja Suspilne Media. Zelenszky arra is felszólította a NATO tagállamokat, hogy működjenek együtt a ballisztikus rakéták elleni védelem megerősítésében. Mint fogalmazott, Oroszország ballisztikus rakétákkal végrehajtott támadási képessége az ország utolsó jelentős katonai előnye.
4: Президент України Володимир Зеленський заявив, що протиповітряна оборона України перехоплює близько 90% російських дронів типу «Шахед». Також президент зауважив, що Україні вдалося атакувати російські підприємства у глибокому тилу. Про це президент повідомив під час виступу на саміті НАТО в Туреччині, пише Суспільне. Він також закликав країни НАТО співпрацювати задля створення захисту від балістичних загроз. Зеленський назвав можливості Росії атакувати балістичними ракетами останньою перевагою.
3: 2026 őszétől az ukrán állampolgárok számára is életbe lép az ETIAS rendszer, vagyis az Európai Unió országaiba történő utazásokhoz 20 eurós fizetős utazási engedélyre lesz szükség. Az engedélyt a legtöbb uniós országba történő utazás előtt kell igényelni. Az ETIAS 3 évig lesz érvényes, és lehetővé teszi, hogy tulajdonosa 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napot tartózkodjon az Európai Unió területén. Munkavállalásra vagy tanulmányok folytatására továbbra is külön vízumra vagy tartózkodási engedélyre lesz szükség. A 20 eurós díj megfizetése alól mentesülnek a 18 év alattiak, a 70 év felettiek, valamint az uniós állampolgárok családtagjai, számolt be a Slovoi Gyilo.
4: У четвертому кварталі 2026 року для українців запрацює система ETIAS – платний дозвіл для поїздок до країн ЄС. Перед поїздкою до більшості країн Євросоюзу потрібно буде оформити дозвіл вартістю 20 євро. Система діятиме 3 роки та дозволятиме перебувати в Євросоюзі до 90 днів протягом 180 днів. Для роботи чи навчання, як і раніше, потрібні окремі візи або дозволи. Від сплати звільняються особи віком до 18 років, особи віком понад 70 років та члени. Члени сімей громадян ЄС, пише слово і діло.ua.
3: A mai napon tervezett robbantásokra lehet számítani az ungvári járásban. Az ungvári járási tanács elnök helyettese Facebook bejegyzésében közölte, hogy a Rahoncai lelőhelyen tervezett munkálatok miatt délelőtt 10 és délután 15 óra között tervszerű robbantásokat végeznek. Az érintett időszakban a környező települések lakói robbanások hangját hallhatják. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne aggódjanak, a robbantások előre tervezettek, ellenőrzött körülmények között minden biztonsági előírás betartásával zajlanak.
4: На Ужгородщині сьогодні лунатимуть вибухи, пов'язані з роботами на території Оріхівського родовища. Про це повідомив на сторінці Facebook заступник голови Ужгородської районної ради. Планові масові вибухи триватимуть з 11 до 16 за київським часом. У зазначений час жителі навколишніх населених пунктів можуть чути звуки вибухів. Мешканців просять не хвилюватися, адже роботи є плановими, контрольованими та виконуватимуться з дотриманням усіх вимог безпеки.
3: Az idei felvételi kampányban a jelentkezők aktívabban hozzák létre elektronikus felhasználói fiókjukat, mint tavaly. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium tájékoztatása szerint a felvételi időszak első hetében már több mint 250 ezer elektronikus felvételi fiókot hoztak létre, ami meghaladja a tavalyi azonos időszakban regisztráltak számát. Az elektronikus felvételi fiók a jelentkezők legfontosabb eszköze a felvételi eljárás során. Ennek segítségével nyújthatják be jelentkezésüket a felsőoktatási intézményekbe, regisztrálhatnak felvételi beszélgetésekre, nyomon követhetik jelentkezéseik státuszát, valamint pozitív felvételi döntés esetén visszaigazolhatják a választott képzési helyet.
4: Вступники створюють електронні кабінети активніше, ніж торік. За тиждень вступної кампанії до вишів цього року вступники вже створили понад 250 000 електронних кабінетів. І темпи випереджають торішні. Про це повідомили у вівторок у Міністерстві освіти і науки. Електронний кабінет є основним інструментом вступника під час вступної кампанії. Через нього можна подавати заяви до закладів освіти, реєструватися на співбесіди, відстежувати статуси заяв, а також підтверджувати вибір місця навчання в разі отримання рекомендації до зарахування.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész délelőtt borult időben lesz részünk, többfelé is csapadékkal, ezért az esernyőt érdemes lesz magunknál tartani. A levegő hőmérséklete 18-20 fok között alakul a következő órákban.
4: Сьогодні у першій половині дня очікується переважно похмура погода. Місцями пройдуть опади у вигляді дощу, тож парасольки не забудьте вдома. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Margiti Csános, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Mindenható mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy a mai napon itt lehetünk a te házadban, és köszönjük neked azt, hogy szerte a nagyvilágból és innen a városunkból is becsatlakozhatunk ebbe az istentiszteleti közösségbe. Annyi minden van, Urunk, valamennyiünk életében, ami miatt nem az ige most az elsődleges dolog, amit megérthetünk, amit meghallhatunk, mert figyelmünk, gondolataink szétszóródva, ezer és egy probléma körül keringve vannak velünk. Mi azért az elcsendesedésért imádkozunk, amit csak te tudsz megteremteni bennünk. Mi azért a bűnbánatért imádkozunk, Urunk, amire csak te tudsz indítani minket a szent lelked által. És azért imádkozunk, Urunk, hogy az igének ezáltal megértői és megcselekvői lehessünk. Itt és most, és az elkövetkezőkben, amíg csak a kegyelmi idő tart, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvérek, Istennek igéje Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levélből szól hozzánk, a 4. rész 12. versétől a 16. versig. Az igét és annak magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Amíg megérkezem, legyen gondod a Szentírás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Úr házában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki távolról kapcsolódik alkalmunkba. Ezt a nagyon sokat ismert igeverset, igevers gyűjteményt annyi oldalról meg lehetne közelíteni, hogy sok irány van előttünk, ahol egy-egy órás prédikációba bele lehetne fogni, de nekünk annyink most nincs, és ezért érdemes lenne tisztázni, összegezni, hogy mik azok a dolgok, amik ennek ellenére mégis elvihetők ebből a nagyon gazdag szakaszból. Az első, ami nem egy direkt módon leírt dolog, de szerintem nagyon látványos és rendkívül hangsúlyos a mindenkori kereszténység számára, mégpedig, hogy a szolgálatban az utódlásnak az intézménye, az én utánam jövőkkel való kapcsolat, az nem egy lényegtelen dolog. Először is maga az egész Timóteusi levél, meglevelek, ebbe az irányba fogalmaznak meg egy nagyon fontos állítást, hogy én, akire Isten szolgálatot bízott, bizony jó, hogyha nyitott szemmel járok, jó, hogyha nyitva van az életem arra, hogy ki az, akiben láthatom, ki az, akin keresztül megélhetem azt, hogy Isten rám bízott valakit, akit akár a magam helyére, akár más szolgálatra fel tudok készíteni. És ezt kimondani nagyon könnyű, de benne élni, benne lenni, hát egy sokkal nehezebb. A másik nagyon érdekes dolog, ami ugyancsak az igének a környezetében van, hogy Pál is és Timóteus is valamilyen formában kapcsolódik a zsidósághoz, egyikük születése jogán, a másikuk, a Pál ugye ebben nevelkedett, ebben vált felnőtt emberré, és nagyon izgalmas a rabbi és az ő tanítványa közötti kapcsolat, és az is nagyon érdekes, hogy ez nem egészen így van a szemünk előtt. Bár sok mindenben, a tanításban, az intelmek meghagyásában hordoz ilyen jellemzőket, azonban ezt valahogy, ahogy olvassa az ember, anélkül, hogy bármerre is szélsőségekbe törnénk ki, azért érezzük, hogy ez egy belsőségesebb megfogalmazás, ez egy emberközelibb kapcsolat, egy valami olyasmi, amit talán apa-fiú kapcsolatként is megérthetünk. És amikor a gyülekezetben betöltött szerepekről, a gyülekezetben betöltött küldetésekről, az emberek kapcsolatairól beszélünk, akkor valahol ez az irány is megjelenik, hogy mi így lehetünk egymás vezetői, így vehetjük a tanítást egymástól, egészen ilyen mélységeket is meg tud nyitni a szolgálat, amikor Isten egymásra bíz bennünket, és az én jelenlétemen, a te jelenléteden keresztül tudunk erősödni, bátorítani, tudunk segítséget kérni, és tudunk a szolgálatban előrelépni. Ilyen formán nekem a folytonosság gondolata nagyon erősen megjelenik az ige szakaszban. Aztán itt van Timóteusnak az alap élménye, az alap helyzete, valahogy ő nagyon fiatalon keveredik bele mindebbe. Mondhatnánk úgy is, kicsit távolabb lépve ettől, de jobban megérte mindezt, hogy van az életében egy-két dolog, ami hát a környezetéből adódóan, meg a saját helyzetéből adódóan is, hát őt inkább akadályozza, mint segíti. És ez mennyire érdekes módon velejárója a Jézus Krisztus szolgálatának valamennyiünk életében. Mennyire mélyen megjelenik ez mindnyájunknak a tapasztalatai között, hogy vannak dolgok, amik akadályoznak minket abban, hogy eljöjjünk templomba, hogy elvegyük a szolgálatnak az ajándékát az Istentől, hogy hosszú tűréssel ott legyünk a testvéreink mellett, azok mellett, akik ránk vannak bízva, hogy értjük. Sok minden van, ami miatt nem jöhetne össze az, hogy Isten feladatát, Isten küldetését megpróbáljuk betölteni. De ennek ellenére azt gondolom nagyon jó, hogyha van az életünkben egy valaki, aki tud bíztatni, aki ott tud lenni, és azt tudja mondani, hogy e körülmények ellenére is te állj készen, állj meg hűséggel, és végezd a dolgot. Végezd azt a dolgot, amelyet Isten bízott rád, és így legyél példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Nem csak a mindenáron folytatásról szól ez a rész, nem csak annyi jelenik meg a szemünk előtt, hogy hát akárki is próbálkozzon téged eltántorítani, te ne hagyd magad, hanem egy tartalmi mélysége is van ennek az ige szakasznak. És ez a tartalmi mélység az, ami mindnyájunk előtt egy óriási nagy nyitott kérdés, hogy mennyire engedem az Istennek, hogy megmutassa azt, hogy lehet jobban tiéd az én életem. Lehet jobban tiéd az én szolgálatom. Egy gyakori élménye az embernek, de lehet, hogy itt csak általánosításba menekülök, hogy ki ne mondjam, hogy az én élményem. Sokszor láthatom, és sajnos magamon is tapasztalom, hogy én majd megcsinálom, ahogy tudom. És ahogy én tudom, és ahogy én csinálom, az tűnik a legjobbnak. És amikor ki van jelölve egy út, ki van jelölve Istentől egy körülmény, és próbálnám az én kis kocka kirakósomat beletenni a kör alakú helybe, mindenféleképpen arra kell eljutnom, hogy hát ez nem működik. Hát és akkor ilyenkor kerül elő, hogy rossz helyre vezetett az Isten. Ilyenkor ébred rá az ember olyan dolgokra, amik nincsenek is, és ilyenkor adódnak hatalmas nagy kérdőjelek, hogy miképpen lehet ezt a helyzetet feloldani. Én azt gondolom, hogy amiről Pál beszél, példának lenni, az nem csak azt jelenti, hogy ennek az egésznek egy végeredménye van, hogy valakin látszik, hogy hisz, valakin látszik, hogy szolgál, valakin látszik, hogy jó a magaviselete. Ennek nem csak végeredménye van, hanem folyamata is. És én azt gondolom, hogy ez a néhány szó, amiből mindegyik darab, azt gondolom, egy igazi harc és küzdelem, ezek, ha folyamataiban nézzük, akkor egy nagyon nagy nyitottságot jelentenek mindarra, amit Isten akar mutatni. Nem lehet Jézus Krisztus jelenléte nélkül megélni azt, hogy valaki példa, hogy valaki bizonyságtevő, hogy valaki ige hirdető, hogy valaki vezető fiatalon, idősen, középkorúan, teljesen mindegy. Jézus Krisztus jelenléte nélkül ez nem tud működni, nem megy. És amire Timóteusnak az életében nagyon nagy szükség van, arra van nagyon nagy szükség a gyülekezet életében is. Érdekes, hogy maga a Szentírás olyan közösségeket lát maga előtt, amiben senki nem a fellegekbe jár, vagy egy másik világba, és a többieknek meg valahogy meg kell őt próbálni követni, hanem mindenkit a földre állít, mindenkit két lábbal a földre állít, és Jézus Krisztussal megismertet. A Szentírásnak ez az egyik legnagyobb küldetése. És az Új Szövetség pedig ezt egész hangosan megerősíti, és ki is emeli. És ebben egy olyan ember, aki lelkivezetői szerepet vállal, lásd Timóteus, lásd Pál apostol, de egyébként a kis közösségünkön belül ez a lehetőség valamennyiünk számára nyitva van, és néha több is ez, mint lehetőség, néha ez a mi dolgunk. Ebben mindnyájan Jézus Krisztust kell megtaláljuk és megkeressük. Ebben mindnyájan Jézus Krisztus formálására szorulunk, hogy amikor eljön a helyzet, eljön a pillanat, a bizonyságtételnek az órája, a hete, a napja, az éve, az életszakasza, akkor ne a kis kockánkkal álljunk ott a kirakó előtt, és mondjuk azt, hogy de hát én ezt nem tudom megcsinálni, hanem valahol engedni kell az Istennek újra és újra, nap mint nap, hogy faragjon, formáljon, alakítson, rávegyen arra, hogy akarjam az ő által a változást, engedjem, hogy amikor eljön a nagy pillanat, akkor ott tudjak lenni, és azt tudjam tenni, amit kell. Azt gondolná az ember, hogy ha kiesik egy Pál, nem nagy dolog. Ha kiesik egy Timóteus, nem nagy dolog. Nem dől össze a világ, nem lesz semmi. Azonban az Isten de milyen eldobható emberi dolgokban gondolkodik. Nem lát a Szentírás olyan embert, aki teljesen lényegtelen és elhanyagolható, hanem minden emberi életet, mindegyiket az Isten teremtményeként, az Isten alkotásaként látja, és éppen ezért a Szentírásban az egyik legnagyobb mélység, ami megjelenik, az a kárhozatba menetelők és a kárhozatba menők iránt való féltő szeretés. Az a, nem is tudom a jó szót kimondani rá, és ez, hogy a sajnálat, ez ide kevés, de az a mély megindulás afölött, hogy lelkek és emberek vesznek el. És ez így nagyon nincsen rendben. A Szentírás ezt nem nyugtázza úgy, pláne nem Istennek a diet, hogy ez a világon a legjobb dolog, és hát ez így van pont. Hanem ez olyannyira nem egy kedvelt állapot az Isten oldaláról, olyannyira nem egy elfogadott valami, hogy Jézus Krisztus eljön a világba, hogy a kárhozat felé sodródók, menők, igyekvők, teljesen mindegy, még kifejezést használjuk, megpróbálva leírni azokat az életfolyamatokat, amik ebbe az irányba mutatnak. Jézus Krisztus azért jön, hogy e fölött ott legyen a szabadítás. Hogy ebből ki lehessen menekülni. És amikor egy Timóteusról, egy gyülekezetről, egy pálapostolról beszélünk, vagy egy ilyen levelet olvasunk, akkor végül is ez a tét jelenik meg a szemünk előtt. Ezért a küldetésért fáradozik ez az ember, meg az ő mestere Pál, meg egyébként azok, akik ehhez a gyülekezethez tartoznak. Ezért kell felolvasni a Szentírást. Ezért kell ügyelni az ige hirdetése, a tanításra. A gyülekezet nem annyiban merül ki, hogy összefogunk, létrehozunk valamit, mondjuk egy ilyen gyönyörű templomot, és akkor eve betöltöttük a küldetésünket. Ettől messzebb mutató céljaink vannak, és nagyobb kihívásaink. És félreértés ne essék, jó nekünk, és hasznos, amikor Istentől kisebb célokat kapunk, és azokat is be tudjuk tölteni. Ilyen mellékszálakon annyi mindent megtehet kegyelem által a mi gyülekezetünk, az ige hirdetések közvetítésén keresztül, a diakóniai munkánkon, a hitoktatásunkon, a biblióráinkon, az ima közösségénken, és sok mindenen keresztül, de ezeket, ami szépen egybefogja, és ugyanahhoz a szőlő gereszthez, szőlő tőhöz kapcsolja az egész működésünket, és benne minnyájunknak minden dolgát, az, hogy Isten nem leli örömét abban, hogy vannak, akik a kárhozat felé mennek. És éppen ezért a kegyelem idejében, a kegyelem órájában mi az ige hirdetésnek a szolgálatát végezzük. Vagy hogy egészen közel menjünk a lényekhez, és tűpontosan fogalmazzuk meg, az evangéliumnak a hirdetése van ránk bízva. És ezért vesződik két levélben is az új szövetségét Timóteussal, meg az ő körülötte lévő dolgokkal. Ezért van az, hogy gyülekezeteknek íródnak levelek, mert ez lesz az új szövetségnek az élettere. Az új szövetség élettere gyülekezetekben történik. És persze, sajnos vannak idők, amikor az ember nagyon távol kerül egy gyülekezettől. A távolság nem biztos, hogy kilométerekben kifejezhető, lehet lelkiekben is, vagy egészségügyi okok miatt négy fal közé zárva. Nagyon tud hiányozni az a közösség, ami nekünk egészségeseknek szinte fel se tűnik, hogy mennyire sok mindent tud adni. Talán erről azok tudnának többet mesélni, akik most valamilyen oknál fogva hiányolják, és nem élhetik meg azt, hogy itt a padokban összenézünk, látjuk egymást. Itt van a templomnak ez a csodálatos kisugárzása, és benne a közösség és az Isten előtt való leborulásnak az élménye. Erről talán azok tudnának többet beszélni, akiknek nagyon hiányzik, de ez lett az az élettér, amiben az új szövetség gondolkodik. És nekünk nagy kincs és nagy ajándék, hogyha lehet egy gyülekezetünk. És ezt azért így fogalmazom meg, és nem úgy, hogy nagy kincs és nagy ajándék, ha van egy gyülekezet, mert addig ez egy távoli dolog, amíg ez nem az enyém. És valahol a vezetője, a tagja, a gyülekezethez kapcsolódó ember ezt a személyes kapcsolatot fedezheti fel. Hogy a gyülekezet, amelynek a célja az elveszett lelkek mentésében ott lenni, hűséggel helytállni az evangélium hirdetésében, és hogy ez az enyém is. És ide nem magamtól jöttem, ide egyikünket sem magától fújt be a szél, vagy nincs most talán jobb dolog ebben a reggelben, vagy bármelyik másik napban, hanem ide az Isten lelke vezetett minket. És akkor így összeáll ez a néhány vers, összeáll mindaz, amit a lelki ajándékokról mond az apostol. Ezt abból a szövegkörnyezetből, amit az új szövetség jelent Timóteusra nézve, azt értjük meg, hogy az ige hirdetés és a vezetés az ő ajándéka, amelyet ő kézrátétellel kapott, az akkori gyülekezeti egyházi struktúrában a vének kézrátétele által, ennek az embernek az Isten munkát, feladatot ad. És van benne valaki, aki tudja kísérni. És hogyha testvérek ezt úgy kicsit megirigyeljük, és azt mondjuk, ú, de jó lenne nekem is egy ilyen valaki, akkor lehet azt jelenti, hogy eljött az idő, hogy megkeressük a magunkét, aki mellett majd én tudok ilyen támasz lenni, aki mellett én tudok ima háttér lenni, akinek én tudok majd ugyanilyen bátorító és buzdító szolgálattevője lenni. És a 16. versben egy nagyon közeli, nagyon emberi felszólítás van. Legyen gondod önmagadra, a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha itt cselekszel, megmented magadat is és hallgatóidat is. És ebben a nagyon emberi záró mondatban értjük meg azt, hogy ami emberi síkon, ami korlátainkat, ami végünket jelenti, jelentheti, azokat nem kell minden esetben mindeneket félretéve áthágni és nem figyelembe venni, hanem abban a teremtett rendben, amiben Isten embernek, véges lényeknek alkotott meg bennünket, abban a térben, ahol feladatunk van és küldetésünk van, az is ránk van bízva, hogy ezt holnap is el tudjuk végezni. Hogy ebben a következő pillanatban is meg tudjunk majd jelenni. És ehhez az öngondoskodásnak egy nagyon fontos szerepe van. Na és hogy kell magunkról gondoskodni? Talán ez lenne az egyik legnagyobb vita téma. Én azt gondolom, hogy ezt is el lehet az Istentől kérni. Ebben is lehet hallgatni arra az emberre, aki lelki vezetőnk, aki mentorunk, aki talán ott van a mi életünkben tapasztaltabb hívőként, és ebben mi is ott lehetünk másoknak tapasztalt emberként, lelki vezetőként, és akkor úgy most visszafele el tudom mondani, amit az előbb, mert vannak, akik ránk vannak bízva, vannak, akikért felelősséggel tartozunk, és mekkora nagy áldás, amikor az ember ebbe bele tud találni, és így kap egy testvért, vagy ahogy az ige láttatja velünk, egy tanítványt, egy gyermeket, egy édesapát, egy édesanyát, egy leányt. Sokféle variációja lehet ennek, de bízom benne, hogy abban a családban, amit Krisztus hívott életre, fel tudjuk vállalni egymást, tudunk egymásért hűséggel Isten előtt megjelenni, és tudjuk egymás terhét hordozni. Amen. Mindenható Istenünk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy újra és újra megláthatjuk a mi általunk megélt, megtapasztalt, de te általad életre hívott rendnek a mélyebb dolgait. Köszönjük, hogy meg lenne a lehetősége annak, hogy mi egymást mélyebben támogassuk, ott legyünk, és köszönjük, hogy erre újra és újra biztatást adsz nekünk, hogy így legyünk egymásnak testvérei, hogy így hordozhassuk egymásnak a terheit. Urunk, mi könyörgünk minden olyan emberért, aki magányosnak, egyedül maradtnak érzi magát. Könyörgünk azokért a testvéreinkért is, akik nagyon vágyódnak ide a személyes közösségbe is, mindennapjaikban, jártukban, keltükben folyamatosan ezt a hiányt élik meg. Engedd, Urunk, hogy valamilyen formában ők is békére tudjanak lelni abban a helyzetben, ami még talán nem változhat, vagy ami már talán nem változhat. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik táborban, táborokban vannak. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik vezetőként felelősséget hordozva rájuk bizott gyermekekkel vannak együtt. Urunk, te légy az ő bölcs tanítójuk, gyámolítójuk. Vigyázz, Urunk, azokra, akik nagy utakat tesznek meg. Urunk, imádkozunk a betegeinkért, a műtétből felépülőkért. Imádkozunk mindazon testvéreinkért, akik nagy próbákban, nagy nyomorúságokban töltik-e mindennapokat. Ragyogtasd fel minnyájunknak a kegyelem ajándékát, az új élet nagy célját, az evangélium hirdetését. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyal ragyoztuk a csám! A világbajnokság 8-as döntőjében Argentina-Egyiptom mérkőzésen hajszálon múlt a világbajnok kiesése. A címvédők Atlantában a teljes összeomlás szélére sodródtak, és csak az utolsó pillanatos fordítással kerülték el a búcsút a torna újonca Egyiptom ellen. Svájc-Kolumbia 0-0 büntetőkkel 4-3. 120 perc alatt nem született gól, óvatos taktikai csata volt. A büntetőknél Kóbele egy kolumbiai lövést is megfogott, svájci oldalon csak Akanji hibázott. A továbbjutást Ruben Vargas higgadt 11-esre döntött el. У матчевой восьмой финалу чемпионата света Аргентина була сокрок від вильоту. У Аталанті чинний чемпіон світу лише в останні хвилини вирвав перемогу над Єгиптом. Швейцарія-Колумбія 0-0 по пенальті 4-3. За 120 хвилин команди не забили жодного гола. Обережна тактична боротьба. У серії пенальті Грегор Кобель парирував один колумбійський удар. У швейцарців помилився лише Аканджі. Переможний вирішальний пенальті холоднокровно реалізував Рубен Варгас, вивівши швейцарів до чвертьфіналу. Ma szűnnap van a labdarúgó világbajnokságon, a 8-as döntők lezárása után pihenő nap következik. Hónaptól azonban elrajtolnak a negyed döntők. Elsőként Franciaország és Marokkó csap össze Bostonban. Franciaország az eddigi 5 mérkőzésen összesen 14 gólt szerzett, ami közel 3 gólos meccsátlagot jelent. Így kimagasló formában érkeznek a negyed döntőre. Сегодня на чемпионате света футбола официальный день відпочинку. Після завершення 1/8 фіналу команди отримають перепочинок. А уже завтра стартують чвертьфінали. Першими на поле вийдуть Франція та Марокко в Бостоні. Збірна Франції за 5 матчів забила загалом 14 голів, майже 3 за гру. Тож команда прибуває до чвертьфіналу в блискучій формі. A FIFA közzétette a világbajnokság statisztikai összefoglalóját, amely több rekordot és különleges adatot is feltárt. Dallasban hűtési csúcs született, a 42 fokos texasi hőség ellenére az AT&T stadion klímája stabilan 21,5 Celsius fokon tartotta a hőmérsékletet, ami a világbajnokságok történetének legnagyobb mesterséges hőmérséklet különbsége. A játékosok között Erling Haaland került a lista élére, a norvég csatára Brazília elleni mérkőzésen 36,9 km/h végsebességet ért el, ezzel a torna eddigi leggyorsabb futballistája. A Portugália-Horvátország 8-as döntő hozta a világbajnokságok történetének leghosszabb VAR vizsgálatát. A rámus gól ellenőrzése

0: Az Asti stadionban a csoport kör és a nyolcaddöntők alatt több mint 1,2 millió liter vizet és izotóniás italt adtak el a kánikula és a ritka levegő miatt. FIFA prilyudnala statisztésni zbír čempionátu svieto, який виявив кілька рекордних та несподіваних показників. У Далласі зафіксовано унікальний температурний рекорд. Попри спеку в Техасі до 42 градусів за Цельсієм, система охолодження стадіону AT&T стабільно підтримувала 21,5 градусів під закритим дахом. Це найбільш штучно створена різниця температур в історії мундіалів. Серед гравців лідером став Ерлінг Холанд. У матчі проти Бразилії норвежець розвинув швидкість 36,9 км за годину, що робить його найшвидшим футболістом турніру. Поєдинок Португалія-Хорватія встановив рекорд за тривалістю VAR-перевірки. Аналіз голу Рамуша тривав 10 хвилин 12 секунд, через що основний час матчу розтягнувся до 104-ї хвилини. У Мехіко зафіксовано новий рекорд споживання напоїв. На стадіоні Ацтека під час групового етапу та 1/8 фіналу продали понад 1,2 мільйона літрів води та ізотонічних напоїв через спеку та розріджене повітря. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alasájtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. július 8-a 10 után 12 perccel szerdai különkiadás műsorunk, szóval derűs szép napot kívánunk mindenkinek. Hát köszöntünk benneteket a rádió műsorban és az adásunkban, és sziasztok.
6: Üdvözlök én is mindenkit. Hát nem árt, hogyha a mai napon meg a holnapi napon esernyőt is tartunk valahol a zsebünk közelében, vagy a táskán közelében, mert szükség van, vagy szükség lehet rá. Bár a mai napon úgy körülbelül délig nagyobb a valószínűség az esőnek, és utána talán még napot is fogunk látni, de a holnapi napi előrejelzésben úgy szintén eső szerepeltetik, legalábbis a dél környéki időszakokban. Hát akik sátorozásra vágynak, nem biztos, hogy a legjobb időszakot élik meg, de hát ez is egyfajta élmény.
5: A mai napon éppen a percekben indult neki a Beregszászi Bendászi Sán cserkés csapatunk és a Csapi cserkés csapat az idei nyári táborukra, hát a legszebb időt fogtuk. Édesapám, amikor én cserkész táborba mentem gyermekként, akkor mindig megkérdezte, hogy fiam, nyár közepén mikor fogtok cserkész táborba? Minek fiam? Hát akkor nem kell ezt egy hétig locsolnom, úgyhogy, mert mi mindig az esős hetet választottuk ki a nyár folyamán, ugye ez egy ilyen egy visszatérő történet volt. Hát gratulálunk az élményekhez, és hát nagyon sok jó időt, sok jó élményt kívánunk a cserkészeknek a következő napokra, és láthatjuk, hogy a Beregszászi és a Csapi cserkészek mellett Munkácson már tegnap az első napon túl is voltak az Rényillon a első számú munkácsi cserkés csapatnak a fiataljai, ők is táboroznak, úgyhogy azért milyen jó, hogy a nyár ezen területére is elértünk, úgyhogy a tegnapi adásunkban beszélgettünk pont egy témakörökben Tominec Misával, a Beregszászi csapatnak a parancsnokával, úgyhogy sok erőt és jó időt kívánunk ez a több naphoz.
6: Hőgutával nem kell lesz a mai napon számolni, a maximális hőmérséklet 24 fok, némi visszahűlés van, és aztán talán szombattól újra emelkedik, és lehetséges, hogy jövő héten újra nyarat fogunk majd látni itt vidékünkön.
5: Egyébként érdekessége a cserkészet pont az a közösségi tér, ahol lehet a gyermekeknek elég, hogy is mondjam, kosszal találkozni, a fejlődésükhez szükséges kosszal találkozni. Nem még olyan rég láttunk egy olyan riportot, amelyben arról hallhattunk, hogy a betegek, a betegségek szempontjából nagyon jó hatása van az életünkre, a gyerekek életére, hogyha mondjuk elég mennyiségű kosszal találkoznak, nem kell visszatartani tőlük ezt a lehetőséget, hogy azért a napi egy-két, az évi 1-2 kilogramm ilyen jellegű koszt azt elfogyasszák, ahogy illik ezt gyermekkorunkban is így mondták. Hát tényleg azt mutatják az a mai statisztikák, hogy azért a nagyon-nagyon pedáns körülmények között nagyon nagy higiéniára,
6: túl-higiénizált.
5: A túl-higiénizált világban azért az immunrendszerünk, az a fajta védelmi eszközrendszerünk, amely a betegségek ellen fel kell, hogy készüljön a gyermekkorunk idején, hát na ezt pont ezt gyengítjük ennek a nagy tisztaságnak a hatásával.
6: És nagyon sok krónikus betegségnek lehet ez majd az alapja, hiszen amikor mégiscsak találkozik az ember vele, mert azért végtelenségig steril szobában nem lehet ülni, akkor egyfajta durvább vagy téves riasztásnak köszönhetően elég komoly allergiás tüneteket kezd majd produkálni az ember.
5: A kutatás azt mondja, hogy egereken próbálták, hogyha magának az egereknek egy nagyon steril, abszolút steril körülmények között tartott csírákat adnak, és ezen etetik, későbbiekben bármilyen más természetben található étel után komoly betegségekkel kellett szembenézni, és el is pusztultak, és meghökkentő, hogy azok az egerek, akik nem steril tápanyagot, táplálékot kaptak, azoknak az immunrendszere feldolgozta a közös a természetben található különböző dolgokat, és megküzdött vele kicsiként, így aztán sokkal erősebbek lettek ezek az egerek, mint azok, akik mondjuk steril ételt kaptak.
6: Persze ez nem jelenti azt, hogy mindenféle higiéniai szabályt félre kell tenni.
5: A zsíros kenyert dob le kétszer a földre, és aztán majd utána fogyaszt,
6: de... Így van, de hát mi még talán visszaemlékezünk így 30 plusz vagy 40 pluszos fejjel, hogy annó tényleg egy zsíros kenyeret megkenve, a délutáni uzsonnánk az arról szólt, hogy leszaladtunk a kertbe, és az ott termő paradicsomból szakítottunk, vagy esetleg még az uborkát is, bár az jobban esett, hogyha a kis érdes felületét talán picit előtte megmossuk, vagy meghámozzuk, de à la nature leszakítottuk és ettük, és semmiféle problémánk ilyen szempontból nem volt. Igaz, hogy annyi növényvédőszert, illetve növényfejlődés serkentő anyaggal sem találkoztunk, sem műtrágyával, sem más dolgokkal. A mostani korban talán ez egy veszélyes lehetne, illetve mindenhova ki kellene tenni egy táblát, hogy hát erről majd csak 2 hét múlva ehetsz, erről majd csak 1 hónap múlva ehetsz, vagy erről most szedjél, mert 2 nap múlva ez be lesz permetezve. Szóval nyilván ezeket az ésszerű szabályokat be kell tartani, a mosdó használata előtt és után lévő kézmosási szabályt be kell tartani, mert hogy nagyon könnyen juthatunk, vagy szenvedhet majd az ember egy nyári kellemes vakációnak induló bélfertőzést, ami nem feltétlenül tesz jót az egészségnek.
5: A higiéniai hipotézist egyébként 1989-ben állították fel, amikor észrevették azt, hogy azon családokban, ahogy egyike gyermek növekedik, sokkal nagyobb esélye lesz szénanáthás, azaz allergiás a különböző pollenekre, mint azok családok esetében, ahol van nagyobb testvér. Ahol több testvér van, nagyobb eséllyel találkoznak vírusos fertőzésekkel, nagyobb eséllyel találkoznak baktériumokkal, és ugyanezt állapították meg, hogy azon gyerekek, akik mondjuk egy városi lakás környezetben, viszonylag steril környezetben éltek, sokkal inkább voltak allergiásra hajlamosak, mint azok, akik mondjuk egy vidéki háziállatokkal teletűztelt farmon, vagy éppen bármilyen kertes vidéki házban, ahol találkoztak mindenféle kutyamacska, kislehén, kiskecske variációval, nyuszival. Úgyhogy érdekes ez a hipotézis, és tényleg arról szól ma már, hogy ezen el kell gondolkozni. Nem baj, ha gyerek kint játszik, kicsit poros, kicsit koszos, ezt hívják egészséges gyermekkornak. És ha már említettük itt ezt a bélfertőzés témakört, hát ma reggel sikerült beszélni családorvosunkkal, aki megerősítette, vidékünkön igen jellemzően terjed ez az előbb említett akut bélfertőzés. Ugye hattuk a hírekben, hogy több mint 40 gyermek, strandoló ember, köztük 32 gyermek kapta el ezt a bélfertőzést egy strandon, hát még nem tudják, hogy mi az oka, de egyébként nem csak a strandon, hanem minden másút is jellemzően Derekvidéken is jelen van ez a bélfertőzéses dolog. Itt a higiéniára hívjuk fel a figyelmet épp ellenkezőleg, de egyébként az immunrendszer erősítése szempontjából jó, azt mondták a szakik, hogy abban nem kell, attól nem kell félni, legalább kitisztul a szervezetünk sok szempontból, kitisztítja
6: gyorsított eljárása sok esetben. Tehát ez nem feltétlenül a legkellemesebb, illetve továbbra is oda kell figyelni, hogyha gyermekeknél, pici babáknál találkozunk vírusos hasmenésnek a tünetével, vagy időseknél, akkor mindenképpen kérjük ki családorvosunknak a tanácsadását, hogy milyen módon szükséges gyógyító eljárást elvégezni, és hát a folyadékpótlás ezekben az időszakokban is nagyon nagy hangsúlyt kap.
5: Egy-két technikai információ: Beregszászban elkezdték a második szakaszát ennek a útfelmarrásnak, úgyhogy ezzel a maró géppel találkozunk Foltokban, éppen a önkormányzat épület előtt volt tegnap munkálatban, ha ott hagyott egy-egy kátyút, akkor ezt megteszi. Feltehetőleg az ott parkoló autók sem segítették korábban ezt a munka elvégzését, úgyhogy viszonylag a spor az úszoda, illetve a jelzőlámpa közötti szakaszban az A oldal már nagyjából majdnem megvan, a zeneiskoláig megvan a kátyúzás is, az aszfaltozás is, viszont a B oldal, az odafelé való szakasz, azt igazából most kezdik csak igazán felmarni, vezessünk nagyon óvatosan, az időjárástól függően próbálják folytatni a munkát, és hát legyünk türelemben, előbb-utóbb csak elkészül ez a munka.
6: Illetve az aszfaltozás mellett sok esetben a vízhálózatunknak a felújítására is szükség van, és ez a jelen pillanatban is folyamatban van, méghozzá Beregszázban több helyszínen. Az egyik helyszín az a Tamás Mihály utca és a Korjatovics utcának a kereszteződése, valamint a Tamás Mihály utca és a Sevcsenko utcának a kereszteződése, ahol felújítási munkálatok vannak, és jelenleg a csőrendszer nek a rendbetétele az azt is igényli, hogy az utat is idéglenesen lezárják, illetve a forgalmat korlátozzák, tehát legyünk figyelmesek, hogyha erre a szakaszra tévedünk, vagy hogyha tudjunk, hogy arra kell menni, akkor tervezünk egy másik útvonalat. A másik helyszín pedig, ahol tehát ugyanígy a vízszolgáltatónak a rendszer hibáját próbálják elhárítani, ez a Macsolé utca, illetve a Macsolé útköznek a kereszteződése, valamint a Tompa Mihály utca és a hozzátartozó szakaszok.
5: Nagyon izgalmas VB zajlik 2026-ban, éppen ma az alvás napján kicsit szeretnénk beszélgetni az eddig eredményekről, megvan a top 8, úgyhogy van miről beszélgetnünk. Antal István sportszerkesztőnket kapcsoljuk majd perceken belül a következő beszélgetési blogban, és kicsit megnézzük a hátterét az idei VB-nek, érdekességeket, és akár a tegnapi Egyiptom-Argentin meccset is szívesen kielemeznénk, mert hát éppen direkt ebből kifelől megnéztem, hogy na hát hogyan is néz ki egy igazán izgalmas meccs. Ebben talán volt minden, úgyhogy többek között erről is beszélgetünk, majd Antal István sportszerkesztőnkkel a következő órában, illetve a második óránkban szeretnénk stúdium kerekasztalánál köszönteni vendégül látni Babiák Zoltánt, a Beregszászi Kistérség polgármesterét.
6: Szövődnyisnyi Hosszínási Peredácsi, István Antal, redaktor sportívnék novén Rádió Puls FM, ta Zoltán Babiák, holová Berehívszkoi Miszkoi teritoriálnői hromádé.
5: Fent vagyunk a Facebookon, külön köszönjük, hogyha írtok kommentet, és külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, és várunk technikai információkat 0957 09 709 es SMS Viber számunkon aktívon.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: 92 и 1 FM.
1: Классное радио. В дорогу.
3: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás műsorra szól, és hogy ígértük, egy újabb beszélgetéssel folytatjuk adásunkat.
4: A vonal másik végén köszöntjük Antal Istvánt, a Pózus FM sporthír szerkesztőjét. Szyordnyi Znamin Azviaszkú, István Antal, redaktor sportévnek novén, Rádió Pulsz FM. Köszöntük István műsorunkban, hallasz-e bennünket?
5: Jó reggelt, sziasztok, igen, hallok benneteket.
3: Hát szűk egy hónapon vagyunk túl, és végre majd a folyamán már aludhatnak a focisták is, a nézők is, mert ugye megvan a top 8 a VB-n, ami azt jelenti, hogy hát nagyon izgalmas meccsek voltak, és rengeteg érdekesség is. Hát nem egy szokott, megszokott hangulat az, ami az elmúlt szűk egy hónapot jellemezte. No, de nézzük is, hogyan zajlik meglátásod szerint az idei 2026-os világbajnokság?
5: Hát kezdjük azzal, hogy nagyon hosszú, ugye, 48 csapat, ez a duplája annak, ami eddig megszoktuk. Azért, hát már el sem hiszem, hogy lassan a végéhez közeledünk, ugye már a negyed döntőkhez érkeztünk, amit holnaptól Franciaország és Marokkó kezdnek. 22 órától ma alvásnap van, ahogy te korábban említetted.
3: Mindenki nagy örömére, kis levegővétel, ugye?
5: És már ember barátabb az időpontok is a mérkőzéseknek, mivel már kevesebb mérkőzés van. Ugye csináltam egy érdekes kísérletet még az első csoport meccsen, tehát az első napon, hogy na most megnézek este egy mérkőzést, és utána megnézek, mit tudom én, mikor is kezdődött? 4 órakor kezdődött hajnali egy mérkőzés. Igen, és 6 után lett vége. Hát utána hirtelen feladtam ezt a módszert, mert szurkolóként utána meg lehet nézni egy mérkőzést, utána aludni, de mintha sportszerkesztőként még utána akarsz valamit még szerkeszteni, felmondani.
4: Ebből az továbbadni?
5: Már továbbadni, igen, akkor úgy vagy vele, hogy ez már nagyon extrém, és inkább feladtam ezt a próbálkozást.
4: Milyen módszered lett? Tehát azért mégis a képben vagy sportszerkesztőként, hogy még meccs hogyan zajlott. Milyen módszert választottál végül?
5: Hát én már próbáltam itt mindenféle módszert, tehát az emberbaráti időpontokat, azokat megnézem. Voltak olyan mérkőzések, amit megnéztem, például amikor 1 órakor vagy 2 órakor kezdődtek, de hát volt olyan mérkőzés, például az Anglia-Mexikó, amit nagyon meg akartam nézni, 2 órakor indult volna hajnalba, de viszont csúszott egy potenciális vihar, villámlás miatt, és 3 órakor kezdődött. Na, azt már nem néztem meg, azt már korán reggel már így összefoglalókat, meg így utána olvastam, hogy mi is történt.
3: Nagyon hosszú, ezt viszont nagyon sok külső tényező is meghatározza. Többek között ez az ivószünet, amely számomra, aki ritkán néz fotballt, rendesen ijesztő, hogy mi történik most? Miért állt meg a fotball hirtelen?
4: Tehát korábban olyan meccsekről, amik nagyon eldurvultak, nagyon sok piros és sárga lappal jártak, ápolni kellett focistákat, menet közben lesérültek, hívták fel az egészségügyi ápolókat, akkor megszoktuk, hogy ilyen 3-4, na esetleg 5 percet ráhúznak, de mostanság, mintha folyamatosan, tehát 9-10 perc hosszabbítás az szinte már egy átlagosnak mondható. Mi történik hát jelenleg, igen, a pályán?
5: Hát a általatok fel említett ivószünet engem először nagyon zavart, most is egy kicsit zavarom, megtöri egy kicsit a ritmust a játéknak, viszont egy elég érdekes technikai, vagy inkább úgy mondanám taktikai időkérés jön. Ez az amerikai sportokból vették át, nekem az a nagy gyanúm, mert ugye olyankor is van ivószünet, amikor nem is indokolt. Tehát valamikor tehát sok edző arra panaszkodik, hogy megtöri a játék ritmusát, és sokszor észrevettem, hogy van, hogy egy csapatnak nem megy, ivószünet után valahogy ilyen időkérés jelleggel, utána meg megy a játék. Na most ez vagy tetszik, vagy nem tetszik, ez még az a kategória, amit azt mondom, hogy még érdekessé is tudja tenni a játékot, bár ugye az Európai Labdarúgó Szövetség is több szövetség azt mondta, hogy nem fogják átvenni ezt a, úgymondván ezt a harmadik időkérést, és azért tudni kell egyet, hogy emellett ez egy nagy bevételi forrás is, mert a reklámok, amik mennek ez alatt a 3 perc alatt, a legdrágábbak és a legnagyobb jövedelmet hozzák.
4: Akkor valószínűleg ez sem egy
3: a téli olimpián húzás. Is lesznek majd ilyen ivószünetek a nagy hőség ellen.
4: Hát ne, ott fagyi szünetek lesznek.
3: Igen. Beszélgessünk arról, hogy azért egy teljesen modern, digitális világot látunk, amikor valaki meccset néz, mert hát olyan, mint a volt ilyen játék, hogy nem mondjam a nevét, hogy hanyas 2004-es ilyen foci játékot játszottam, és ugye ott még azért ilyen dolgok nem voltak, de a mai 2024-esben már talán ugyanezt a digitalizált világot látod, hogy még az edzőn is kamera van, mindenkin kamera van, mindent visszanézünk, megnézzük a széljárás, megnézzük, mindent is meg tudunk állapítani.
4: Milliméterre pontosan.
3: Ez mennyire teszi mássá ezt a VB-t, mint mondjuk korábban?
5: Bizonyos dolgokban valahol igazságosabbá teszi a játékot. Bizonyos dolgokat meg még az én meglátásom szerint még mindig lehet remekül manipulálni, ha ez a cél. Most ilyen furán hangzik, ilyen összeesküvés elmélet stílusba, de ez az igazság, hogy például ha les van, azt meg tudják állapítani, ugye, ahogy korábban is beszélgettünk, hogyha belóg egy kis cipőfűzőnek a hegye, akkor is elveszik a gólt, tehát még ha alig-alig valami belóg, úgymondván, vagy esetleg a gól technológia, ha a labda átszeli a vonalat, akkor meg tudják, még ha szabad szemmel nem is látni, van a gól technológia, azt is 100%-ba ki tudják, tehát abból se lesz probléma. De másik oldalról, van egy rengeteg olyan dolog van, amit mai napig is ilyen nagyon szubjektív. Tehát egy 11-es. Mi a kezezés a 16-oson belül? Mi számít 11-esnek? Mi számít véletlenül játékszituációnak, buktatásoknál, stb. Ezek a dolgok szerintem megmaradtak ilyen kis dolgoknak, ami bármelyik bíró saját nézőpontja van, nincs egységes dolog erre. A másik dolog, ha manipulálni akarnak valami eredményt, akkor ez egy remek kiinduló pont.
4: Meglepetés csapatokról tudunk-e beszélni? Ugye azt láthattuk,
3: logikailag nem jobb az, hogy azt most hozzuk. Felkészülve a mai beszélgetésre megrésztem.
4: Hát ugye a végét azt látjuk legalábbis, mostani fejjel látjuk, hogy 3-2 lett az eredmény, méghozzá Argentina javára, tehát ők jutottak tovább, de az egyiptomi vezetőedző az eléggé csalódott.
5: Hát azt, hogy egy csapatnak a vezetőedzője, amely 2-0-ra kiesnek, vezetve a mérkőzésen, ez nyilván természetes dolog, hogy csalódik, és a mérkőzés után azért az érzelmek túlfűtöttek, és mindenki a saját igazságát látja, ugye, még ha szabályos is volt ez a csalódottság, de utána több edző és játékos elmondja azt, amikor eltelik egy kis idő, hogy utána végig gondolva ezeket a dolgokat azért lehiggadnak egy kicsit a kedélyek. Na most ebbe a konkrét mérkőzésbe, amit felhoztatok, és amit kiemelek még egyszer, hogy Zoltán is látott.
3: Köszönöm, igen.
5: Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyen típusú mérkőzéseknél azért egy kicsit nem beszélhetünk csak egyszerűen ilyen a vesztetteknek a csalódásáról, hanem itt komolyabb ügyről van szó. Ugye ez már hivatalos formában is megszületett. Az Egyiptomi Labdarúgó Szövetség ugye benyújtott egy panaszt, hogy voltak bizonyos olyan bírói döntések, hogy tehát egy szóval, hogy ha most nem menjünk bele nagyon a részletekbe, tehát hogy Argentina nyomást gyakorolta ugye a játékvezetőre, és a játékvezető olyan döntéseket hozott, ami tulajdonképpen azt eredményezte, hogy Egyiptom kiesett. Ezt megmondom őszintén, valahol egyet is tudok érteni, és még egyszer mondom, hogy ez, ha már egy labdarúgó szövetség, ahol azért diplomaták dolgoznak, meg tisztségviselők vannak, akik nem csak úgy vannak, hogy na most panaszoljuk be, mert most kikaptunk, hanem egyszerűen ez már hivatalos dolog, tehát nyilván van ennek úgymondván valami alapja is.
4: Ez egy óvás, ez egy fellebbezés, lehetne ennek még bármilyen hatása is? Tehát visszakerülhetnek, esetleg újra játszhatják a meccset?
5: Hát nem hiszem, megmondom őszintén. Tudod, amikor azt mondják, hogy a sport, a politika és a sport nem jár kéz a kézben, pedig nagyon kéz a kézben jár, tehát nem tudom, ha... Hát ha szerintem, ha az Egyesült Államok lennének ebben a helyzetben, akkor...
4: Megpróbálnának diplomáciailag nyomást gyakorolni?
5: Szerintem igen. Tehát itt számít azért az országnak a befolyása is ilyen kérdésekben. Na nem tudom, hogy mi lesz, érdekes lesz.
3: Ennek mikor lehet eredménye?
5: Hát ezt elnapolhatják. Tehát figyelj, ez már egy olyan dolog, hogy ahogy a németek egykori klasszis középpályása mondta a 2024-es hazai németországi rendezésű Európa-bajnokság után, amikor a döntőben spanyolokkal játszottak, és a németeknek nem adtak meg egy jogos 11-est, ugye? És akkor az Európa-bajnokság után a bírók, és ott a tulajdonképpen ez a bírói testület elismerte, hogy Németországnak kellett volna adni 11-es. Tehát úgymondván igazat adtak Németországnak, amire Toni Kroos, az egykori kiváló játékos azt mondta, hogy ettől még nem lettünk világbajnok, vagy Európa bajnokok. Tehát ez egy ilyen késleltetett, már nem számított annyira. Tehát a csapat nem jutott tovább, kiesett hazai, úgymondván hazai rendezésű mérkőzésen, és ez annyira már nem segített. Tehát ez egy jöhet az, hogy most azt fogják mondani, hogy igaza van az egyiptomi labdarúgó szövetségnek. De attól még Egyiptomot nem rakják vissza Argentina helyére, hogy na, most játszatok ti tovább.
4: Tehát erre már nincsenek protokollok.
5: Én nem hiszek ebben.
4: Ebben a hosszú időszakban nagyon sok meglepetéssel találkoztunk, akár pozitív, akár negatív, egyet-kettőt ki tudnál elemelni számunkra?
5: Hát van ilyen is, olyan is. Ugye nálam a legelső negatív meglepetés csapat, amely kiesett, mondjuk Törökország volt, akik úgy érkeztek a világbajnokságra, mint egy, hát ha nem is titkos favorit, de egy ilyen fekete ló volt a csapat. Én láttam a játékaikat a selejtezőkben, remekül játszottak, dinamikusan, gyorsan, és még a csoportból se jutottak ki. Továbbá nagy meglepetés szerintem a Uruguay kiesése. Vagy ide tehetjük akár, hát most a brazilokról ne is beszéljünk, ugye, vagy akár Németországról. Na mondjuk az egy külön mise, misét megér az a mérkőzés is, a Paraguay. A Paraguay csapat az egy külön oldalt érdemelne, tehát ami a nem sportszerűség, és ami az alattomosság létezik a labdarúgásban, az abban a csapatban koncentrálódott. Bár én tiszteltem az ő küzdésüket, akarásukat, de azt azok, amit műveltek, akár Németország vagy Franciaország ellen, tehát, és a bíró nem volt a helyzet magaslatán, egy üzbék bíró sajnos, de a franciák nyertek 1-0-ra, de amit a Paraguay ott művelt, az azért az kegyetlen volt. Nekem nagyon hasonlított azt, amit 1978-ban volt Argentinában világbajnokság, ahol a házigazdákkal a Argentinában Magyarország játszott. Tulajdonképpen Magyarországot archív felvételen néztem meg ezt a mérkőzést. Bíró és a játékosok azt csináltak, amit akartak. Tehát Törőcsiket vagy Nyilasi Tibort agyba fűbe rúgdosták az argentinok. Nem csak őket, hanem az egész csapatot így finoman. Törőcsiknél utána elszakadt a cérna, visszarúgott, kiállították. Nyilasi Tibornál ugyanez volt. Rugdosták, vágták, semmi reakció. És akkor ő is elvesztette a fejét, kiállították, és a magyarok tulajdonképpen ezzel 1978-ban jó esélyekkel indultak, de mennyire meg tudja határozni egy csapatnak a sorsát egy
3: bíró. A kettős mérce. Igen.
5: Így van. Hát igen, sajnos ez is van a labdarúgásban, amit én nem nagyon szeretek. Nem, hogy nem nagyon szeretek, abszolút nem szeretek.
4: Egy utolsó kérdés, még hadd férjem bele. Ki lesz a befutó?
3: Szerintem.
4: A te véleményed szerint 8 csapatunk maradt, ki lesz körülbelül 2 hét múlva?
3: Vagy inkább, hogy európai lesz, vagy kevésbé van esély?
5: Hát, most engedjétek meg, mint szurkoló mondanám, én nagyon reménykedek, hogy európai csapat lesz. Akiket a legnagyobb esélyeseknek tartok, ez Franciaország és Spanyolország. Angliát is ide sorolnám. Argentinát is ide sorolom.
3: Hát, ha így folytatják csak, tovább, ugye?
5: Én csak attól félek, vagy azt nem akarom, inkább úgy mondom, hogy én nem akarom azt, hogy bírói döntések hozzák meg, tehát állapítsák meg, hogy ki a legjobb csapat. Tehát legyen a sport, legyen a pályán dőljön el, mert azért a franciáknál és a Spanyolországnál olyan minőséget képviselnek. Ugye a spanyolok tulajdonképpen még gólt sem kaptak az egész világbajnokságon az eddigi menetben. Most Belgiummal találkoznak, akik ugye, mint visszajöttek a mérkőzésbe, mint a főnix madár, ugye, Szenegál ellen 2-0-ra kaptak kifelé, és visszajöttek a mérkőzésbe. Tehát a Belgiumot se írnám le. Tehát, de meglátjuk, de nálam a legnagyobb befutók ez a francia és spanyolok. Igaz, ha tovább mennek most a negyeddöntőkbe, akkor ilyen nagyon rafináltul van ez a sorsolás is, hogy itt most vagy az egyik marad, vagy a másik marad. Tehát mert együtt, egymás ellen fognak játszani, ha netalán tovább mennek Marokkó és Belgium csapata ellen.
4: 11 nap és 7 mérkőzés, és tudni fogjuk a pontos eredményt.
5: Igen.
3: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, István.
5: Hali!
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Antal Istvánnal, a Pózus FM sporthírszerkesztőjével beszélgettünk.

0: Hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилю.
7: Лотфі Бегі. Колані Жужі. Доктор Béres. És a régi nyár.
8: Kereken 10:58 perc van, kerekítenünk kell az első órát, de ígérjük, egészen 12 óráig vagyunk veletek.
9: Jönnek a hírek, hírek után pedig újra vár benneteket, illetve mindenkit a külön kiadás élő műsora.
8: 0957-0957-0957-es SMS Viber számok aktív, így a technikai közérök információkat, illetve lehet reklámozni is nálunk 066-784-9950, 066-784-9950. A háttérben Lofti Begé, Kolányi Zsuzsi énekel, ez pedig a régi nyár. Közös

expert, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Újra

0: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedés szerdai adása, ez pedig a második óránk, egészen 12 óráig vagyunk veletek. 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, itt várunk technikai közérdekű információt, ha határon vesztegeltek, úgy külön örömmel veszük, hogyha megírjátok, milyen sorral lehet találkozni, és aztán megyünk is tovább egy érdekes rovatunkkal, ez pedig a kitekintő.
1: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
2: Cikánkész úszjon a szvító.
0: Hát nagyon sokan azon gondolkozunk, akik tehetik, hogy hova szeretnénk elmenni nyaralni. És akik nem tetik, ugyanez a kérdéssel tűzdenek, csak hát a lényeg az, hogy a szeretnék érzés marad meg, nem pedig megvalósulás. A következő percekben olyan témát hoznánk el, amelyben egy fiatal párt szeretnénk bemutatni, aki úgy döntött, hogy igazából nem csak egy hétre, két hétre mennek el nyaralni, eladnak mindent, ami korábban volt, és egy óceánjáró hajóra költöznek.
3: Így van, házat eladták, autót eladták, gyakorlatilag már semmi nincs, ami a száraz földhöz köti őket, talán kivéve a barátok, a rokonok, a család, bár ők ugye házaspárként mentek a hajóra lakni, illetve a hajóra élni. 500 napja tartanak már úton, eddig 53 országot jártak, és több mint 172 kötőbe látogattak be.
0: Hát kérem szépen, elképesztő az az életérzés, hogy hol laksz? Hát az otthonunk agymutasson.
3: Bejelentett.
0: Gigantikus többszintes óceán járó hajó, úgyhogy nagyon jó, mert maga az otthon az azért érdekes, mert a légkondicionált, nem kell takarítani, nem kell gyakorlatilag főzni, semmilyen egyéb jellegű tevékenységet, amit a lakásban azért mindenképpen füvet nyírni, meg kell tenni a ház körül. Itt az óceán járó luxus élete az gyakorlatilag ettől mentesíti őket, viszont fontos megjegyeznünk, hogy azért egy-két dologgal ők is szembesülnek, amely valóban hiányzik az elmúlt 500 napból.
3: Így van, és például ahogy a párt megkérdezték, ez nem a szűk tér, hiszen gyakorlatilag mindösszesen 13 négyzetméteren. Hát nem mondhatnám, hogy laknak, inkább azt mondanám, hogy alszanak, hiszen van egy 13 négyzetméteres szobájuk vagy kabinjuk, ami hát nem feltétlenül mondható nagynak, talán csak a személyes dolgok meg egy ágy fér bele. Viszont ha arra vágynak, hogy hát némi önálló életet éljenek, akkor a mellette lévő jó néhány ezer négyzetméter az mind-mind alkalmas arra, hogy elvonuljanak, ha szeretnének a könyvtárba, a játszószobába, egyszerűen csak társalgóba, tehát odafent a fedélzeten azért még nagyon sok hely adatik arra, hogy időt tudjanak tölteni, viszont amit nem lehet pótolni semmilyen négyzetméterrel, az a család, velük viszont csak interneten keresztül tudják tartani a kapcsolatot.
0: Mielőtt valaki hallgatja ezt a beszélgetést, és úgy dönt, hogy rángám adjunk el mindent, kecskét, tehenet és biciklit és házat, és menjünk egy óceánjáróra élni, hát azért fontos, hogy mi lett volna akkor, amikor ezt megteszik, és felmennek a hajóra, vastag pénztárcájuk, és azt mondják, hogy hú, én most teszem, mert én nekem tengeriszonyom van. Hát lehet, hogy azért a felkészülési stádiumot érdemes beiktatni, mert ők is ezt tették. A döntés előtt már 5 évvel ezelőtt olyan tudatosan, olyan kis lakásba költöztek, ahol mindössze csak egy ágy volt, és tényleg a minimalizálás ezen területén próbálták az összeszokást egyrészt a négyzetméterekhez, illetve egymáshoz, mert ugye itt is a folyamatos egybezárásnak a világa van, és ők egyébként az nem igaz, hogy nem dolgoznak, nem kell főzni, most itt takarítani, viszont azért home office-ban, tenger home office-ban azért online dolgoznak mind a ketten, és ezt egy szobában teszik 13 négyzetméteren.
3: Így van, meg azt is ugye figyelembe kell vennünk, hogy mennyibe kerül ez a fajta életmód, hogyha konkrét árat vesszük, amikor ők költöztek fel, akkor ez 3500 dollárba került havonta, most úgy becslik, hogy körülbelül 4000 lehet, és hát nem feltétlenül kárpátai fizetésekhez van ez mérve, hiszen átszámolva ez durván 75-80 ezer grimnyát tesz ki havonta, viszont ez a házas pár Hawaii-ról indult el, az ottani valuta árfolyamnak talán ez csak egy töredékét adja ki, és ebben benne van minden egyes szolgáltatás, ami őket érintheti, a főzés, a lakhatás, az internet, a mosodai szolgáltatás, minden.
0: Már milyen baráti közösséget tesznek szert, erre nagyon kíváncsiak vagyunk, mert feltehetőleg az ott a látogatók, hajó szobatársak, azok nem sokáig maradnak, mint ahogy ők. Ez egy másik kérdés. Örömmel veszük, ha megírjátok, hogy ti hova készültök pihenni, merre, milyen vágyakkal teli időszak, ez a nyári időszak, és voltatok-e már akár hajós kiránduláson, milyen élményekkel tértetek haza. Örömmel veszük. 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív. Ebben az órában is meghívott vendéggel várunk benneteket, ha minden igaz, akkor perceken belül érkezik hozzánk Babján Zoltán, a Beregszászi kistérség Beregszászváros polgármestere.
3: Várunk mindenkit műsorunkba.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, 11 óra 31 perc van, az FM 92.1-en a külön kiadás műsorra szól. Egészen 12 óráig vagyunk veletek, és akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül. Meghívott vendégünk érkezett hozzánk, Babiánk Zoltán, a Beregszászi kistérség és Beregszász város polgármestere. Szgyanyi, Znamius, Tyugyi, Zoltán Babiák, Holován, Berészkai, Miszkai, Teritorálnyi, Romádi. Köszönjük szeretettel a műsorunkban.
3: Kiváló napsütötte. Napocskát kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek ebbe a stúdióba, szeretek ide járni, és köszönöm a rádiónak a kiváló munkáját.
2: Kezdjük a technikai kérdésekkel. Beregszásznak az elmúlt napjai kicsit megmozdultak, mert mindenképpen fontos megemlítenünk, hogy egy várva várt kártyúzási folyamat indult meg, amit a Vodokanál-Kárpát víz helyenként pedig megerősített mástyákkal próbálta szakszerűsíteni. Megmozdult, megbojdult a Beregszász központ része. Mi van a háttérben?
3: A csatornafedelek miatt nem szeretik a kátyusok, illetve az aszfalt lerakók azt a szakaszt, ami a jelzőlámpa és a vasúti átkelő között van a Bocskai utcán, és ezért csak a kátyuzást tudtuk elérni. Ez sem nagy baj, mert a Hősök tere melletti rész az már használhatatlan volt, és örülök, hogy a kivitelező egy jelentős elvégzett munka után most át tudott állni a Kuratovics utca belső udvarának az aszfaltozásához, és ezt is a napokban, az azt jelenti, vagy ma, vagy holnap be fogják fejezni. A kátyúzásnak a jelentős munkája még várható a Kígyósi út letérőjénél, azt a háromszöget 300 négyzetméter területen le fogunk aszfaltozni a Delikáti terem mellett. Ez a rész már igen nagyon pocsék, és ezzel együtt tulajdonképpen a kátyusok el fogják hagyni a várost két héten belül. Addig pedig mindenkinek köszönöm a türelmét, mert nyilván itt az átjárás, az áthajtás a központon az nagyon nehézé vált, miatt a nehéz gépeknek a jelenléte miatt, és köszönöm így is a közlekedőknek, a városi lakosoknak, a gépjármű vezetőknek a türelmét.
2: Egy nagyon fontos kérdés Beregszászban, a Linnel Bertalan kórháznak a megléte néhány évvel ezelőtt nagyon sarkatos kérdése volt, hogy tudunk-e kórházat fenntartani. Viszont sikerült Laster kórházként továbbvinni ezt a munkát. Most egy újabb projekttel szeretnék támogatni azt, hogy a kórházon megfelelő szakember mennyiség is rendelkezésre álljon.
3: Minden iskolának, minden közintézmények, kultúrháznak köze van a város fenntarthatóságához. A kórház viszont egy nagyon roppant fontos eleme a városunk életének, és az, hogy a Cseh korpusznak a költöztetését azt szeretnénk ennek az évnek a vége felé már elindítani. Úgy néz ki, hogy a régen épülő magyar korpusz az most be fog fejeződni, és a kórházunk az új szárnynak mind a két részét fogja tudni most használni. Tulajdonképpen arról szól a történet, hogy ez a kórház ahhoz, hogy klaszter tudjon maradni, kaptunk egy különleges elbírálást ebben a dologban, és a Beregszászi járásban két klaszter kórház kapott engedélyt a működésére, az egyik a szőlősi, a másik pedig a beregszászi. Ahhoz, hogy stabilan fent tudjuk tartani a kórházunkat, ami a város működésének elé roppant fontos része, kezdenünk kellett valamit azzal a káder problémával, amit a kórház az utóbbi 3-4 évben folyamatosan tol maga előtt, és a kórház vezetésével együtt összhangban mi kidolgoztunk egy olyan programot, amivel szeretnénk átláthatóbbá tenni és motiváltá tenni azokat az orvosokat, akik még csak hezitáltak azon, hogy jöjjenek-e Beregszászba dolgozni, vagy nem. Nyilván ez a program fog okozni nézeteltéréseket is, de az én számomra és a képviselői testülettel való vitában is egyetértettünk abban, hogy az adott helyzetben motiváció nélkül nem fogunk tudni behúzni szakembereket a városba, és ezzel együtt a kórházunknak a stabil működését is kockáztatjuk. Ezért van itt egy információ, amit ha megengednek, akkor én ezt beolvasnák azért, hogy teljesen átlátható legyen, és ne hagyja ki semmilyen részletet, amivel egyébként most a kórház feltöltésével, szakemberekkel való feltöltésével be tudunk fejezni. Tehát a Linnell-Bertalan Beregszászi járási központi kórház, amely megyék egyik klaszter kórháza, korszerű feltételekkel rendelkezik az egészségügyi ellátás biztosításához, ugyanakkor jelentős szakember hiánya a közt. Jelenleg több szakterületen is hiányoznak orvosok, többek között gyermekorvosok, gyermeksebészek, szemészek, urológusok, neurológusok, pszichiáterek, sürgősségi szakorvosok, anesteziológusok, infektológus, ortopéd és traumatológus szakorvosok, endoszkópos szakorvosok, fizikai és rehabilitációs szakorvosok, gyógytornászok, ergoterapeuták, valamint családorvosok. Az önkormányzat a probléma élére állt, ezért a Beregszászi Városi Tanács 63. ülésén elfogadtuk 2026-tól 2029-es évig érvényes az egészségügyi dolgozók helyösztönzését szolgáló programot. A kezdeményezés célja, hogy több szakorvost és rehabilitációs szakembert vonzzunk a térségbe, valamint bővítsük az elérhető egészségügyi szolgáltatásokat. A program az alábbi támogatásokat biztosítja. Egyszeri, nem visszatérítendő 200 ezer hrivnyás kezdő támogatást azoknak az újonnan alkalmazott orvosoknak és rehabilitációs szakembereknek, akik legalább 5 évre szóló munkaszerződést kötnek, és azt a teljes időtartam alatt teljesítik. A következő pont: havi legfeljebb 10 ezer hrivnyás lakhatási támogatást azon orvosok és rehabilitációs szakemberek számára, illetve a velük egy háztartásban élő családtagjaiknak, akiknek nincs magántulajdonban lévő lakóingatlanuk a Beregszászi járásban és a Beregszászi kistérség területén bérelnek lakást. A legfeljebb 10 ezer hrivnya támogatást pedig azoknak a orvosoknak tudunk biztosítani, akiket a szakmai továbbképzéshez kell motiválnunk. Amennyiben az orvosok, a rehabilitációs szakemberek hallgatják a rádiót, és munkahelyet keresnek, szeretettel várjuk őket az egészségügyi intézményünk csapatába. A programban való részvételhez szükséges dokumentumokat a Medic Vacant, ezt a rádió weboldalán el tudják majd olvasni a kedves rádióhallgatók, de a városunk weboldalán ugyanúgy elérhető, a medicvacant@beregivska-hromada.gov.ua e-mail címre lehet elküldeni. A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani. Támogatási kérelem, akár egy kézzel írott, a munkaszerződés másolata, amit a Beregszászi járási kórházzal kötnek meg. Kell egy önéletrajz, és az az ajánlólevél az előző munkahelyről, a munkáltató aláírásával, illetve pályakezdők esetében az oktatási intézmény rektorának, vagy rektorhelyettesének, vagy dékánjának ajánlásával. Az a célunk, hogy Beregszászban minél több magasan képzett egészségügyi szakember dolgozzon, és a közösség lakói magas színvonalú, időben elérhető egészségügyi szolgáltatásban tudjanak részesülni. Itt van az információnak a vége, bármilyen plusz kérdésük, kérésük van, bizalommal forduljanak akár a Beregszászi önkormányzat munkatársaihoz, hozzám személyesen, vagy a profil alpolgármesteremhez, Horváth László alpolgármester úrhoz, illetve természetesen a kórház vezetéséhez, Males Iván vezérigazgató úrhoz, vagy a helyetteseihez. Számomra nagyon fontos, hogy stabilan tudjon működni a kórházunk, illetve a mostani stresszes világban mindenki számára kiklakik, a kórházi szolgáltatások teljes spektruma elérhető kell, hogy legyen.
2: Polgármester, újabb témát nyissunk meg. Itt a nyár, és azért Beregszászban igen nagy hagyománya volt a különböző találkozásoknak, különböző hétvégi nyilvános programoknak, és a minden igaz, akkor jövő hétvégén egy hasonló program kerül megrendezésre Beregszászi vendégség.
3: Igen, többen kerestek meg engem, apukák, anyukák, újszülők, nagyszülők, iskola, pedagógusok, igazgatók annak kapcsán, hogy bármennyire is nehéz időszakot élünk, és az agresszor támadása az szinte kiszámíthatatlan, látjuk, hogy mi történik Kijevvel, és mi történik Kelet-Ukrajnában. Ennek ellenére a gyermekeinknek a fiatal kora az továbbra is egy nyárira esik, és soha nem lesz senki most már annyi idős, mint a jövő, mint ezen a nyáron, és szeretnénk valamilyen attrakcióval szolgáltatni a városunk lakosai számára, illetve az itt idéglenesen megérkezett turistáink számára, illetve az itt pihenő vendégeink számára. A jövő péntek, szombat, vasárnap lesz egy Beregszászi vendégség névre keresztelt rendezvénysorozatunk, ez Berehivská Hosténa nevét kapta ukrán nyelven. Ezzel az a célunk, hogy fókuszba tudjuk helyezni a vidékünk gasztrokultúráját, lehessen szuveniréket vásárolni, gyermekeink számára legyen fellépési lehetőség, illetve a kultúrprogramot is meg tudjanak a város lakosai, a kistérség lakosai tekinteni, illetve az itt megszállt turistáink számára be tudjuk mutatni kiváló vidékünket, kiváló vendégszeretetünket, illetve azt, hogy háború mellett a városnapot nem is tudunk szervezni pénzforrás hiányában, de egy kisebb szabású kulturális rendezvényet a nyárira be tudunk vállalni. Én szeretnék mindenkit felkérni arra, hogy előszeretettel vegyen részt ezeken a rendezvényeken. A pénteki megnyitója ahhoz képest, hogy vendégeink, nem sok vendégünk, de Budapest főváros polgármestere megkapta meghívásomat, várom a visszajelzését, Ferencvárosi polgármester asszony ugyanúgy. Itt lesz az Ivano-Frankovszki polgármester úr, aki ugyanúgy testvérvárosa Ivano-Frankovszk Beregszásznak, és természetesen még várunk egy magasabb szintű vendégre is Magyarországról, akinek, hogyha sikerül megkapni a visszaigazolását, akkor ezután majd publikusan tudom majd közölni, és nyilván ezeket a kiváló személyeket szeretném látni a megnyitón, ami majd pénteken délután 2 órakor fog majd megtörténni a Kossuth téren, és kiváló koncertekkel, előadásokkal, népi zene programmal, és kiváló gasztrokulturális értékeknek a fogyasztásával szeretnénk kedveskedni a városunk és a kistérségünk lakói felé.
2: Igazából a turizmus vidékünk egyik meghatározó lába, úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy nagy igény lenne máskor is hasonló jellegű programotnak a megnyitás.
3: Így van, tegnap, hogy jöttem Ungváró hazafele, egy dékán volt a rádióban, egy ukrán rádióban adott egy előadást arról, hogy turisztikai vonzás a Kárpátaljának hogyan alakul, és amikor a termálvizet nevezik meg, mint első számú mágnest, azon belül, amikor azt mondják, hogy a termálvíz értékeit hasznosító objektumok, az hol találkozhat, ki hol lehet velük találkozni, elsősorban a Beregszászi járás volt megnevezve. Tehát most, hogy Szőlős együtt van a Beregszászi járással, mondhatjuk bátran, hogy szinte az összes fő termálvíz lelőhely az a Beregszászi járás területén van. Véleményem szerint továbbra is. Tehát én azt állítom, hogy nem használjuk eléggé racionálisan ki. Még több akvaparkra van szükségünk, még több szállodára van szükségünk, még több turistára van szükségünk, és szeretnék, hogy a turista az a fizetését, a munkáját, azt az ország bármelyik részén végezze el, kapja meg a fizetését, és évente egyszer lakjon itt 10 napot, hozza ide a pénzt, és adja a gazdáknak oda a paradicsomért, a csemege kukoricáért, most a belépőkért ezeken a pazar akvaparkokban. Örülök, hogy a Magnum megnyitotta kapuit, tehát még egy mágnessel, turista mágnessel több lett a vidékünkön, és nagyon bízom benne, hogy Ardóban az építkezés meg fog kezdődni szeptemberben, és nem sokára egy vadonatúj komplexumnak is ott lehetünk majd a megnyitóján, de erről majd egy később időpontban szeretnék majd tájékoztatást nyújtani a kedves rádióhallgatóknak.
2: A turizmusról, ha maradunk néhány másodpercig, akkor mindenképpen fontos önkormányzati kérdés, hogy a meglévő turisták mennyi meglévő turista adót hoznak be a kistérség életébe, ebből lehetne igazából a fejlesztéseket kivitelezni. Hogyan látja ezt a tendenciát? Sokat kampányolunk médiák szintjén is, hogy vegyék komolyan ezt a kérdéskört, mennyire javul a helyzet.
3: Mi az arany közepén vagyunk ennek a listának, a megyei statisztikát olvasva, én látom azt, hogy első helyen Polena van, valószínűleg ott tudnak valami olyat, amit mi nem. El kellene tüntetnünk azt az elképzelést a vállalkozóknak a gondolkodásából, hogy ezt a pénzt mi tőlük akarjuk beszedni. Ez nem igaz. Mi azt szeretnénk, hogy amikor odaadja az ingatlanának a kulcsát, a lakásának, a szobájának a kulcsát, akár a hotel szobájának a kulcsát, akkor a turisztikai adón keresztül azt a bért veszi el, hogy a mi általunk, a beregszásziak által megalkotott infrastruktúrát használják ezek a kiváló emberek, akik hozzánk turistaként érkeznek. Ugyanennek a turisztikai adónak ugyanez az értéke Budapesten, Bécsben, Rómában, vagy Aknasz Latinán is. Tehát itt az infrastruktúra használatáért és az infrastruktúra fejlesztésére későbbében felhasznált pénzekről van szó. Én azt gondolom, hogy a potenciáluk legalább kétszeresét kellene begyűjtenünk. Én tulajdonképpen 2,5-3 millió grimnyára számítanák, most ilyen 600 ezer grimnya környékén vagyunk éves szinten. Ez nem az a potenciál, amire azt mondhatnánk büszkén, a mellünket veregetve, hogy mi turisztikai desztináció vagyunk, mi turisztikai város vagyunk, és nézd meg, mit nálunk a turizmusból él meg a lakosság is, a vállalkozók is, és a város is. Ez még nem igaz, mert a turisztikai bevételek az összbevételeinknek még az 1%-át sem közelítik meg. Ugye egy 500 milliárd grimnyás költségvetésből dolgozik a város, a szubvenciókkal együtt számoljuk, de ha tiszta képet akarunk látni, akkor ez körülbelül 400 ezer grimnyát keresünk meg. És hogyha ebből 400, ez a 400 millió grimnyából, hogyha mi 400 ezeret keresünk meg, akkor ez 0,1%. Tehát még nagyon messze vagyunk attól a vágytól, hogy még szebb legyen a város, még több virágot tudjunk kiültetni, még több locsolórendszer tudjunk kiültetni. Elmondták nekem beregszászik, hogy milyen szépen mutatnának a világítási oszlopokon a virágok. Én ilyeket látok, voltam Gödöllőn, ez valóban gyönyörűen mutat, ezt napi szinten locsolni kell. Erre energiát kell tudni fektetni, tehát úgy kitenni a virágokat, hogy miután nem tudjuk meglocsolni, ez pazarlásnak számít. Én ezt szeretném a turisztikai adóból megtenni, és még zöldebbé varázsolni Beregszászt, és még egy bátor elképzelésem van, hogyha megengedi a finanszírozásunk, akkor szeretnék kertészetet is. Tehát úgy, hogy a beregszászi önkormányzatok nem csak a kommunális gazdálkodási osztálya foglalkozzon ezzel, hanem szeretnék ugye egy kertészetet egy kertésszel, két-három szakemberrel, akik a zöld zónáinkat szakmailag helyesen tudják bejárni, helyesen tudják a fákat visszametszeni, megfelelő virágokat választanak ki az ültetéshez, és ezeket természetesen ők is kell, hogy gondolják, nem csak olyan szakmunkásaink, akik délelőtt mondjuk egy kerítést festettek, és délután pedig virágot locsolnak.
2: Polgármester, köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, sok erőt és áldást közéltére munkájára.
3: Köszönöm a meghívást mindenkinek, békés és boldog napot kívánok.
2: Az elmúlt percben Beregszász polgármester volt meghívott vendégünk itt a Különkedés műsorában.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На мерчок egy autóval előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már!
8: Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
11: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
10: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
12: Берегсазбан Еладо – egy közismert, nagymúlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
10: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
12: látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хайло.
15: Ez itt a nyári mix. Répási Eszter vagyok. A forró autó csapdája. Tudtad, hogy egy nyári napon egy autó belső hőmérséklete akár 10 perc alatt 10-15 fokkal is emelkedhet? Ha odakint 30 fok van, az autóban rövid idő alatt akár 50-60 fok is lehet. A szakemberek szerint Európában minden évben több tucat gyermek, illetve házi állat kerül életveszélyes állapotba azért, mert egy időre az autóban maradt. Sokan úgy gondolják, hogy át csak 2 percre ugrom be a boltba, vagy egy kicsit lehúzom az ablakot, az elég lesz. De sajnos ez nem így van. A résnyire nyitott ablak alig csökkenti a felmelegedést, miközben a gyermekek szervezete sokkal gyorsabban túlmelegszik, mint a felnőtteké. Egy csecsemő akár néhány perc alatt kőgutát kaphat. A tünetek között szerepelhet a szédülés, a bágyadság, a zavartság. Súlyos esetben pedig az eszméletvesztés is. Ha a gyermekkel utazol, mindig ellenőrizd, hogy senki sem maradt a járműben. Érdemes a hátsó ülésre tenni egy olyan tárgyat, például táskát vagy telefont, amelyet biztosan magaddal viszel. Így kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezz valakiről. Ha pedig olyan autót látsz, amelyben kisgyermek vagy állat van bezárva a hőségben, ne menj el mellette közömbösen. Azonnal próbálj segítséget hívni, vagy értesítsd a hatóságokat. Ne feledd, a forró autó percek alatt életveszélyessé válhat egy kisgyermek számára. Ez volt a nyári

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslaménytól nem messze, mindössze egy kellemes kirándulásnyi távolságra találjuk Nyírbátort, ahol egy különleges kulturális időutazás várja a látogatókat. A város egyik kiemelkedő nevezetessége a Bátori István Múzeum, amely a híres bátori család örökségét és a település gazdag történelmét mutatja be. A múzeum egy történelmi hangulatú épületben kapott helyet, és már önmagában is egyfajta időkapu. Falai között a középkor, a reneszánsz és a későbbi korok emlékei is megelevenednek. A Bátori család egy akkor meghatározó szerepet töltött be a térség és az ország történetében, birtokközpontjuk pedig Nyírbátor fejlődésének motorja volt. A kiállítások segítségével a látogatók megismerhetik, hogyan vált a település mezővárossá, milyen volt az élet a középkori birtokokon, és milyen kulturális örökséget hagytak ránk a bátoriak. A múzeum nem csupán tárgyakat mutat be, hanem történeteket mesél, egy letűnt kor mindennapjait, értékeit és emlékeit idézi fel. Nyírbátor ráadásul nem csak a múzeum miatt érdemes a figyelemre, a város híres gótikus templomai is a magyar építészet történet kiemelkedő emlékei közé tartoznak, így a környék egy igazán tartalmas kulturális kirándulást kínál. Ha tehát Vásárosnamény környékén keresünk egy rövid, de élményekben gazdag úti célt, Nyírbátor és a Bátori István Múzeum kiváló választás lehet, ahol a történelem nem a vitrinek mögött, hanem szinte kézzelfogható közelségben van jelen.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: 15 ура. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 8-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 липня, середа, в ефірі новини. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ma van az allergia világnapja. Az allergia világszerte emberek millióit érinti, és előfordulása évről évre növekszik. A leggyakoribb allergének közé tartozik a növényi pollen, a házipor és a poratkák, az állati szőr és hámsejtek, valamint egyes élelmiszerek. Például a diófélék, a tej és a tengeri herkentyűk. Az allergiáról és annak tüneteiről bővebben dr. Gál Gézát, a Beregszászi Kistérség egészségügyi alapellátásának orvosigazgatóját hallhatják.
5: Az allergiás megbetegedésük, ez általában krónikus köhögéssel jelentkezik, orrfolyással jelentkezik, ordugulással. Az egyik legkellemetlenebb panasz az ordugulás, mert ez sokkal rosszabb lesz az orrlégzésük. Orrfolyás, szemviszketés, kiütések is lehetnek, hogyha nagyon agresszív a pollén, és akkor a bőre kerül, akkor kiütések is lehet. Az a tapasztalatom, hogy inkább a fiataloknál, inkább a gyerekeknél jelentkeznek ezek az allergikus megbetegedések. Ennek már vannak alátámasztott tények, hogy minek van ez így, de azt lássuk, hogy a mostani rohanó megváltozott világ

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Kárpátalján javában zajlik a Borossyán ligatere futó szezon, amelyet a Kárpát-aljai turisztikai szervezet és az Ungvári Running Club szervez. Két szakaszt már megrendeztek, a Sakura Ránt és a Lavanda Ránt a Perecseny melletti Levendula hegy mezőin. Még három futam van hátra, július 19-én a második Milk Run a Kárpát-aljai bivaj legelők között a Beregszázi járási egresen, augusztus 24-én a harmadik T-Run a Munkácsi egyedülálló Tea ültetvényhez, szeptember 13-án a 9. Wine Run a Pisztraháza melletti Chateau Pauk szőlőskertjeiben. A résztvevőknek exkluzív helyszíneket, tematikus ajándékokat, minőségi fotókat és a partnerek által biztosított örömteli meglepetéseket kínálják. Azok a futók, akik a Borossyán Liga minden szakaszát teljesítik, exkluzív díjazásban részesülnek. A Zakarpatyi Trevajsz a Zontrail vagyis a Bihiu, Liha Prusia. Organizóban a Zakarpatyi Turisztésnői Organizáció a Užhorod Running Club. Zsaproveden ott dva etapy, Sakura Run i Siomai Lavanda Run. Попереду ще три збіги. 19 липня – другий мілкран серед закарпатських степів та пасовищ в Олешнику. 24 серпня – третій чайний забіг до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня – 9-й вайнран виноградниками Шато Паук у Пістрялові. Учасникам гарантують ексклюзивні локації, тематичні подарунки, професійні світлини та приємні сюрпризи від партнерів. Бігуни, які пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. A fiatal kárpátaljai ökölvívók sikerrel vették a Polenán megrendezett selejtezőt, és kivívták a jogot, hogy képviseljék a megyét az országos bajnokságon. Az Olimpia Sport Komplexumban rendezték meg a 2012-13-as korosztály válogató versenyeit, amelyen mintegy 60 fiatal boxoló vett részt Kárpátalja különböző közösségeiből. A beregszázi csapat edzője Vasil Tigyir kiemelte, hogy a torna szervezése magas színvonalú volt, és hangsúlyozta. Az ilyen megmérettetések fontos lépcsőfokai a fiatal sportolók fejlődésének, motiválják őket a keményebb munkára és segítik kibontakoztatni a tehetségüket. A selejtező kulcs szerepet játszott a Kárpátalja válogatottjának összeállításában, amely augusztus 10-én Khmelnyckybe utazik, hogy részt vegyen az országos bajnokságon. A továbbjutók számára ez lehetőség arra, hogy országos szinten is megmutassák tudásukat és fontos lépést tegyenek sportpályafutásukban. Юні закарпатські боксери успішно пройшли відбір у Поляні та вибороли право представляти область на чемпіонаті країни. У спортивному комплексі «Олімпія» відбувся відбірковий тур серед юнаків і дівчат 2012-13 років народження, у якому взяли участь близько 60 спортсменів із різних громад краю. Тренер берегівської команди Василь Тидір відзначив високий рівень організації турніру та наголосив, що для молоді такі змагання є важливим етапом становлення. Вони мотивують працювати більше, розкривати потенціал і ставити нові цілі. Відбірковий етап став ключовим у формуванні збірної Закарпаття, яка вже 10 серпня вирушить до Хмельницького на чемпіонат України. Для переможців це шанс проявити себе на національному рівні та зробити важливий крок у спортивній кар'єрі. Kárpátalján rendezték meg az ifjúsági tájfutó csapat bajnokságot. A megmérettetésre mintegy 212 és 18 éves fiatal érkezett 16 megyéből és Kijevből. A résztvevők rövid, közép és hosszú távú pályákat teljesítettek a perecsenyi erdőkben, a bajnokság pedig sátortáborban zajlott, igazi sportos, turisztikai hangulatban. Naponta tartotta a eredményhirdetést a különböző korosztályokban. A döntő napján a résztvevőket Tetyana Ufimceva, az Ukrán Tájfutó Szövetség elnöke is köszöntötte. На Закарпатті відбувся командний чемпіонат країни серед юнаків зі спортивного орієнтування. До змагань з'їхалися близько 200 спортсменів віком від 12 до 18 років із 16 областей України та Києва. Учасники подолали короткі, середні та довгі дистанції, прокладені лісовими масивами перечина. Щодня відбувалися церемонії нагородження переможців у різних вікових категоріях. Привітати учасників фінального дня завітали і президент Федерації спортивного орієнтування України Тетяна Уфімцева. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtis Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт-híreinket hallották.
3: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. július 8-án, szerdán, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 липня 2026 року, середа. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ukrán állami kitüntetést vehetett át egy beregszászi járási édesanya. Az ukrán elnök rendelete alapján a beregszászi járásban élő Hanna Kosztoleba megkapta a hősanya tiszteletbeli címet. Az elismeréssel járó oklevelet és kitüntető jelvényt ünnepélyes keretek között adták át a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatalban. A rangos állami kitüntetés az édesanyák áldozatos munkáját, szeretetét és a gyermeknevelésben vállalt kiemelkedő szerepét ismeri el. Az átadó ünnepségen hangsúlyozták, a családban formálódnak azok az értékek, amelyek meghatározzák a jövő nemzedékét és az ország jövőjét, adta hírül a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal.
4: Державну нагороду України отримала жителька Берегівського району. Відповідно до указу президента України Ганну Костобелу удостоєно почесного звання «Мати героїня». Відзнаку та відповідне посвідчення урочисто вручили в Берегівській районній військовій адміністрації. Це високе державне звання присвоюють матерям за самовідданість, любов та вагомий внесок у виховання дітей і зміцнення сімейних цінностей. Під час церемонії вручення відзнаки наголошувалося, що саме в родині формуються цінності, які визначають майбутнє нового покоління та країни.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. július 8-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 8 липня 2026 року, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ukrán állami kitüntetést vehetett át egy beregszászi járási édesanya. Az ukrán elnök rendelete alapján a beregszászi járásban élő Hanna Kosztoleba megkapta a hősanya tiszteletbeli címet. Az elismeréssel járó oklevelet és kitüntető jelvényt ünnepélyes keretek között adták át a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatalban. A rangos állami kitüntetés az édesanyák áldozatos munkáját, szeretetét és a gyermeknevelésben vállalt kiemelkedő szerepét ismeri el. Az átadó ünnepségen hangsúlyozták, a családban formálódnak azok az értékek, amelyek meghatározzák a jövő nemzedékét és az ország jövőjét, adta hírül a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal.
4: Державну нагороду України отримала жителька Берегівського району. Відповідно до указу президента України Ганну Костобелу удостоєно почесного звання «Мати героїня». Відзнаку та відповідне посвідчення урочисто вручили в Берегівській районній військовій адміністрації. Це високе державне звання присвоюють матерям за самовідданість, любов та вагомий внесок у виховання дітей і зміцнення сімейних цінностей. Під час церемонії вручення відзнаки наголошувалося, що саме в родині формуються цінності, які визначають майбутнє нового покоління та країни. Про це інформує Берегівська районна військова адміністрація.
3: Szúnyoghálóval együtt esett ki az ablakon egy 2 éves kisfiú a beregszászi járásban. A baleset Tiszaszász falu településen történt. Az előzetes információk szerint a gyermek a szúnyoghálónak támaszkodott, amely nem bírta el a súlyát, így a kisfiú mintegy 4-5 méteres magasságból a földre zuhant. A mentők mellkasi zúzódást és az ágyéki gerincszakasz zúzódását állapították meg nála. Az első segélynyújtást követően a gyermeket a nagyszülősi járási kórházba szállították. Tudatta a 103 Zakárpátja. A szakemberek ismét felhívják a szülők figyelmét. A szúnyogháló nem nyújt védelmet a leesés ellen, ezért kisgyermekeket soha ne hagyjanak felügyelet nélkül nyitott ablak közelében.
4: У Берегівському районі дворічний хлопчик випав з вікна.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslaménytól nem messze, mindössze egy kellemes kirándulásnyi távolságra találjuk Nyírbátort, ahol egy különleges kulturális időutazás várja a látogatókat. A város egyik kiemelkedő nevezetessége a Bátori István Múzeum, amely a híres bátori család örökségét és a település gazdag történelmét mutatja be. A múzeum egy történelmi hangulatú épületben kapott helyet, és már önmagában is egyfajta időkapu. Falai között a középkor, a reneszánsz és a későbbi korok emlékei is megelevenednek. A Bátori család egy meghatározó szerepet töltött be a térség és az ország történetében, birtokközpontjuk pedig Nyírbátor fejlődésének motorja volt. A kiállítások segítségével a látogatók megismerhetik, hogyan vált a település mezővárossá, milyen volt az élet a középkori birtokokon, és milyen kulturális örökséget hagytak ránk a bátoriak. A múzeum nem csupán tárgyakat mutat be, hanem történeteket mesél, egy letűnt kor mindennapjait, értékeit és emlékeit idézi fel. Nyírbátor ráadásul nem csak a múzeum miatt érdemes a figyelemre, a város híres gótikus templomai is a magyar építészet történet kiemelkedő emlékei közé tartoznak, így a környék egy igazán tartalmas kulturális kirándulást kínál. Ha tehát Vásárosnamény környékén keresünk egy rövid, de élményekben gazdag úticélt, Nyírbátor és a Bátori István Múzeum kiváló választás lehet, ahol a történelem nem a vitrinek mögött, hanem szinte kézzelfogható közelségben van jelen.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Vivian Ostapa i Odin FM.
1: Klasne radio v dorohu.
3: Ešte dva týždne i zapala je. Požeže

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjana 102. Jodin FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

A család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kíván!

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Nézzetek csak fel a magasba!
1: Ott jönnek az esőfelhők! Oda néz!
2: Őzi kergeti a szélőket! Gyertek, segítsünk a szélnek! Fújjunk együtt!
1: Lassan elerett az eső!
0: Emeljük fel a kezünket a magasba!
1: Mozgassuk az ujjainkat, mint amikor az eső cseperek. Csip, csepp, csip. Először csak csendben halkan, aztán később rákezdi.
0: Még villámot is tudunk csinálni.
1: Csapd össze a tenyered. Még egyszer.
0: Jaj, de nagy esőt csináltunk. Szaladjunk be a házba, mert még bőrigázunk. Futás! Jaj!

0: A lóvávorázsolt ember. Kárpátaljai magyar népmese. Dimben innen, dombon túl, ott, ahol bokorban terem a bocskor, és a csizmát csak úgy a fáról kell leszakajtani, egy szóval sosem volt országban, nem lelet falván, élt egy derék, jóra való ember. Ennek a légynek sem ártó jámbornak boszorkány volt a felesége. Ezt persze sem ő, sem más nem tudta. A gonosz asszonynak volt egy varázspálcája. Akit azzal megérintett, az nyomban azzá változott, amivé akarta. Történt egyszer, hogy az asszony nagyon megharagudott az urára, kapta a varázspálcát, és megérintette vele a szerencsétlent.
1: Ember voltál eddig, légy azután igásló!
0: Kiáltotta, és a szegény ember azon nyomban igáslóvá változott. Többé nem léphetett be a házba, az asszony bekötötte az istálóba.

0: No, Igáslónak még nem volt ilyen sanyarú sorsa, amióta világ a világ és két nap. Jászla s abrakos tarisznyája többször volt üres, mint tele, és hajnaltól napestig húznia kellett az igát. Rájárt szegényre a rút, és a húzott, ha nem, százszámra zúgott sovány csontos testére az ostor. Egy szép napon aztán elhatározta, hogy gazdát cserél. Minden erejét megfeszítette, és elszakította a kötőféket. Aztán vaktában nekivágott a világnak, a részréten részfüvet legelt. Ettől erőre kapott, és meg sem állt az ezüstréték. Az ezüstfűtől ezüstössé lett a szőre, és röpülve vágtatott tovább az aranyrétre. Az aranyfűtől aranyossá lett a sörénye. És mikor a gyémántréten gyémántfüvet legelészett, egyszeriben táltossá változott. Felemelkedett a levegőbe, és meg sem állt az óperenciás tengerpartjáig. Az óperenciás tengerpartján egy vándorkirályfival találkozott. Ahhoz szegődött el Táltoslónak. Ez alatt odahaza mérgében dúlni, fúlni kezdett a boszorkány, s már hogy ne haragudott volna, amikor reggel az istálóban hűlt helyét találta lóvá varázsolt férjének. Elővette a varázspálcát, és megkérdezte.
1: Pálcám, pálcám, varázspálcám, mondd meg nékem, hová lett elvarázsolt férjem, merre menjek utána, hogy érhetnék nyomába?
0: Sosem érsz már a nyomába, ne is eredj hát utána, felelte a varázspálca.
1: A te hatalmad csak a világ közepéig ér, elvarázsolt urat pedig a világ végén él.
0: A gonosz boszorkány erre mérgében tűzre vetette a tengerlépő bocskorát, és otthon maradt. A vándor királyfi igen megszerette az aranyszőrű táltost. S már hogy ne szerette volna, amikor 100 csatában is győzelemre segítette. A 101. csata után azt mondja az öreg király, akit a hős királyfi a fekete király ellenébe megsegített, hogy hálából néki adja a legkisebbik hajadonka lányát, és hozzá a fele királyságát. Hát ez a hajadonka olyan gyönyörűséges, szép király kisasszonyka volt, amilyen még sohasem termett a világon. Így a királyfi nyomban beleszeretett, és boldogan vette el feleségül. De a lakodalmi dáridó közepette sem feledkezett meg derék táltosáról, kiment hozzá az istálóba, hogy megabrakoltassa. Szerencsémet, boldogságomat egyedül neked köszönhetem, mondta a lovának a királyfi. Mivel szolgáljon meg neked a segítséget?
2: Ha segíteni akarsz rajtom, pattanj a hátamra, feltájóra alatt elröpítlek régi hazámba, válaszolta a táltos. Ott majd megmondom a többit.
0: A királyfi nem habozott, felpattant a táltos hátára, és a szélvésznél sebesebben röpült vele hegyen völgyön által. Amikor aztán hazaért, nem lelett falvára, azt mondta a királyfinak.
2: Amott laktam, a legszélső házban. Eredj be bátran, ne nézz jobbra, ne nézz balra, csak nyisd fel a vaspántos ládát, és vedd ki belőle feleségem varázspálcáját. Aztán csap majd meg a pálcával, és közben mondd, voltál eddig táltos lovom, légy már ezután, aki voltál.
0: Az aranydohás királyfi bement a házba, nem nézett se jobbra, se balra, ment egyenest a ládához, és hiába sivalkodott a gonosz asszony, kivette belőle a varázspálcát. A táltos ló addigra már ott állt az udvaron, a királyfi megcsapta és mondta.
1: Voltál eddig táltos lovam, légy már ezután, aki voltál!
0: A táltos ló azon nyomban visszaváltozott emberré, kikapta a királyfi kezéből a varázspálcát, és megcsapta vele a feleségét.
1: Voltál eddig feleségem, feleségem, ellenségem, légy ezután cserebogár!
0: A boszorkány tüstén cserebogárrá változott, de még a kerítésig sem szállt, amikor csőrébe kapta egy nagy madár. Mindennek nagyon megörült a királyfi, de aztán tüstént sóhajtozni kezdett, hogy így úgy, mi lesz most már véle, hogy kerül ő vissza a világ szép, újdonsült feleségéhez. Az ember erre fogott két egeret, megcsapta őket varázspálcájával, és azok nyomban táltosokká változtak. A két táltos egy feltájóra alatt visszaröpítette mindkettőjüket a lakodalmas palotába. Az ember most már el akart köszönni a királyfitól, de az nem engedte előtt, barátjának fogadta, és maga mellett tartotta. Amikor aztán a lakodalom után hazakocsikázott ifjú feleségével, bemutatta barátját a családjának. S mert akadt még hajadonk a jócskán a királyi családnál, a legszemre valóbbat feleségül adták hozzá. Még ma is boldogan élnek, ha közben meg nem haltak.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Kukucskáljunk ki azon. Esik még?
1: Még nagyon.
0: Még nagyon? Akkor még várjunk egy picit. Már csak csöpörök. Bizony, de a szél azért még fúj.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.